Nem tudom, mi történt. Valami megfogott benned. Valami hiányzott. Akkor, amit csak te adhattál meg. Te voltál a fény, az élet. Te voltál mindenem.

történt, megtörtént. Most már az életem része maradsz. Én mondtam a helyet, a napot, de ne vár rám többé. Nem mehetek. Nekem már máshol van dolgom.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen, öleltük egymást.

tudja miért. Ez csak jött magától, egymásnak estünk, lehullott a fátyol, fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szín,

harcolt. Úgy kezdődött, mint a régi szép mesékben, csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent. Mondd, meddig játszol, kicsikém, tedd a szívedre a kezed, vagy befáll.

a négyszintes panel előtt, a Bádog buszmegállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

csillagok közt szenvedél. Nézed rá, hol

Jó reggelt kívánunk, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és 5 óra 36 perc lesz mindjárt a pontos idő, csütörtök van egyébként, június 4-e, ugye begyalogoltunk már a júniusi hónapba, és már meteorológiai nyár van néhány napja, ezt mondjuk, hogy annyira időjárásilag még nem lehet észrevenni, de jön majd az is, ha bár majd kicsit jobb időnk lesz, aztán holnap ismételten majd érkezik egy hideg front. No de, semmi gond. Lesz azért még nyár, legalábbis az ENSZ is most arra figyelmeztet. Na erről majd még akkor szólni fogunk a reggel folyamán. De először akkor nézzük meg, hogy ki is a reggeli csapat. Torma Robi lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig majd Oleti Zsuzsanna szerkeszti. Úgyhogy jó reggelt kívánunk, Janka és Kristóf már jönnek is, tőlük jön a forgószél, aztán jövünk vissza.

Na ugye, 2010 óta ez a mai nap egyébként, ugye június 4-e nemzeti összetartozás napja, erről se feledkezzünk akkor meg, ugye. És hát a jobboldali pacsorban már azelőtt felhangzott a taps, mielőtt Schmidt Pál a házelnöki pulpitusról kiirdette volna. Az országgyűlés 302 szavazattal, 55 ellenében, 12 tartózkodás mellett nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szól a törvény, mert Kövér László Semmilyen Zsolt KDNP elnök jegyez. Fideszes, a kereszténydemokrata és jobbikos képviselők szavazták meg, valamint Siffer András, az LMP frakció vezetője, és a szocialista Juhász Ferenc is igennel voksolt. Más LMP-s képviselők és szocialisták elutasították. Na minden esetre, tehát nemzeti összetartozás napja, ez ugye ma van, úgyhogy erre azért emlékezzünk jelenleg is, meg azért még fogunk is erről szólni a nap folyamán. Meg jó reggelt, érkezik a Diszkész, és itt van Faith Hill.

0: Na, az Észak-Amerikai Kosárlabda Ligában, vagyis ugye az NBA-ben is akkor megkezdődött a döntő. És hát ugye két csapat van ott, akikre most már csak figyelni lehet, mert ugye ők jutottak a döntőbe, ez ugye nem más, mint a San Antonio Spurs és a New Yorknak a csapata, és megvolt ugye az első mérkőzés, és a New York győzni tudott, tehát jelenleg akkor a mérkőzés állás ugye 0-1 győzelmekben, és hát ugye 4 győzelemig kell eljutni. Egyébként az éjszaka folyamán volt az első döntő, és ugye 95-105 lett a végeredmény, tehát a New York akkor győzni tudott. Egyébként pedig ez akkor természetesen csak gratulálni lehet nekik, szép teljesítmény idegenben. És a következő mérkőzés az a szombaton lesz, ugye mi időnk szerint szombaton, éjjel 2:30, vagyis 2:30, szintén akkor ugye San Antonioban, tehát San Antonio New York második mérkőzés. Nálunk pedig akkor most jön a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő című dalokat fogjuk hallani, mi pedig utána akkor névnapot köszöntünk.
1: Olyan ő, hogy megáll

Csütörtök van, június 4-e, 5 óra 48 perc, a pontos idő, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és innen akkor ma, amikor is ugye nemzeti összetartozás napja van, külön akkor még gratulálunk a Bulcsú nevezető hallgatóinknak, hiszen ők ma névnapot ünnepelnek. Ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Török eredetű magyar búcsút és bocsát szavakkal való összefüggése pedig erősen vitatott. No, minden esetre búcsuk, boldog névnapot kívánunk. De ezen a napon ünnepelhetnek még mások is, ezek pedig akkor a Tormás, a Fatimé, a Ferenc és a Svetlana nevű hallgatóink. Úgyhogy mindenki, aki ma névnapot ünnepel, annak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposoknak pedig akkor boldog születésnapot. Bolond lennék, ez lesz a következő dalnak a címe, aki eladja, Kende Csevelin.

Na, a Krisztián Csend pedig versenyzett egyet a tegnapi nap folyamán, méghozzá ugye az aranysorozatról van szó az atlétikai versenynél, és hát Finnországban, Turkuban volt a verseny, és ugye diszkosz dobásban akkor Krisztián Csend nyerni tudott. 69 méter és 13 centiméter messzire repült az a diszk, úgyhogy a második helyzettől 73 centiméterrel jobb volt. Egyébként elmondta, hogy jók voltak az ellenfelek, de hogy tényleg nagyon jól sikerült neki elkapnia a dobást, és akkor meg is lett a táv, azzal pedig akkor a győzelem. Ehhez pedig csak gratulálni tudunk. A szívem még, ez a dalcím, ami pedig most érkezik. Jó reggelt!

5:57 perc a pontos idő, tehát 3 perc múlva 6 óra lesz, 6 órakor pedig ugye információkkal várjuk Önöket, úgyhogy számítunk a figyelmükre, addig meg akkor jó reggelt!

0: Időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk! Moravidéken és Lenda a környéken egyébként jelenleg 12 fok körül van a hőmérséklet, de ma amúgy 23 fokra számíthatunk, és lesz sok napsütés, holnap pedig akkor majd változik. Na de, mindjárt mondjuk akkor a részleteket. Jó reggelt, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, csütörtök van, június 4-e, 6 óra ugye a pontos idő, és hát információk következnek, úgyhogy nézzük is akkor először az előrejelzés Szlovéniára. És hát ma derült napos időjárással lehet számítani, helyenként viszont a hajnali reggeli órákban azért ködfoltokkal is találkozhatunk. Viszont a nap folyamán akkor némi kis gomoly felhőzet, illetve fátyol felhőzet azért megjelenhet az égbolton, de ugye a napsütés fog majd dominálni. Helyenként viszont némi kis délnyugati irányú szélre is lehet számítani. A hőmérséklet amúgy délután ország szerte 21 és 26 fok közt alakul majd. Ahogy említettük, Moravidéken nagyjából 23-24 fokra készülhetünk. Na az éjszaka folyamán pedig nyugat irányából majd ismételten felhők érkeznek, és reggelre Szlovénia nyugati részén már jelentkezhetnek csapadékok is, helyenként némi kis dörgésre is lehet majd számítani. Na a reggeli hőmérséklet holnap 9 és 13 fok közt alakul. Aztán holnap a nap folyamán ezek a csapadékok, amelyek ugye az éjszaka folyamán érkeznek, fokozatosan kiterjednek majd Szlovénia nagy részére. És hát több helyütt akkor lehet csapadékra, esőre számítani, de az sem kizárt, hogy helyenként hevesebb zivatar kialakuljon. A délutáni órákban északi irányú szélre is lehet majd számítani. A hőmérséklet pedig a nap folyamán 19 és 24 fok közt alakul, az alpesi völgyekben csupán 15 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Majd péntekről szombatra virradó éjszaka a csapadékok fokozatosan megszűnnek majd, és elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása. Szombaton így a nap folyamán derült napos időjárásra lehet majd számítani, de azért időnként megnövekedhet a felhőzet. Helyenként még előfordulatnak kisebb csapadékok, futózáporok, de nagy mennyiségű csapadékra sehol nem kell számítani. Vasárnap túlnyomóan derült napos időjárásra kell készülni, és úgy néz ki, hogy száraz is lesz, tehát nem lesz csapadék, és ugye ismételtem majd napról napra melegebb lesz. Egyébként Moravidéken holnap felhős borult időjárás lesz majd a délutáni órákban, egyébként pedig reggel 14, délután pedig 21 fokra lehet számítani. Na nézzük meg a hőmérsékleteket országszerte, hogy most hogy alakulnak. Krány 8 fokos, Triglav-Kedericán 2 fok van. Ljubljanában 12 fokot mutat a hőmérő, Maribor 11 fokos, Muraszombat 12, Ptuj 10, Celjében 9 fokot mérnek, Koper 13 fokos, Goricskon 12 fok van, Lendván, ahogy említettük, úgy szintén 12, és Portorozs is jelenleg 12 fokos. Na az előrejelzés Magyarországra pedig akkor így hangzik. Tehát ma nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Na ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyol felhők mellett. A keleti és észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a komoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Nappali órákban a nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet, amely késő délutántól a Dunántúltól egyre nagyobb területen délire, délnyugatira fordul. Legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megyere is pedig fátyol felhős égbolt várható, Zalára 24, Vasvár megyére 25 fokot jósolnak. Pénteken, vagyis holnap, nyugat felől átmenetileg ismét nagy területen növekszik meg erősen a felhőzet, de keleten sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az ismét északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum általában 24 és 29 fok között valószínű. Ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb. Na holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt, 13 fokra lehet számítani. Majd pedig délután Erősen felhőség volt mellett mindkét vármegyében, azzal a vármegyére az, ahol ugye esőt is jósolnak a meteorológusok. Vasvármegye úgy néz ki, hogy azért többnyire száraz lesz. Egyébként pedig mindkét vármegyében 22 fokra lehet számítani. Szombaton a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés valószínű, néhol zápor, esetleg zivatar azonban kialakulhat. Vasárnap gomoly felhős, napos idő várható, és néhol még mindig van esély arra, hogy előfordul zápor, illetve zivatar. Mi pedig megnézzük a hőmérsékleteket. Végés Csabán 18 fok van, Budapest 15 fokos, Debrecen 17, Győr 15, Pécs 14, Sármellék 13, Siófok 18, Szeged-Szolnok 16, Szombathelyen 10 fok van, Lenti 12, Keszthely úgy szintén 12, sőt Kanizsát is említsük meg, szintén 12. Mi pedig akkor nézzük még, hogy mi történik az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken jelenleg zöggenőmentesen halad a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadás nincs, és akkor ugye bízunk benne, hogy ez így is fog tovább tartani, viszont azért arra ugye még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy munkálatok folynak a moravidéki autópályán, és itt Lendvár áll felhajtani, ugye nem lehet, méghozzá Muraszombat, illetve Maribor irányában, tehát vagy Pincénél, vagy Hosszúfalonál lehet akkor ezt majd megtenni. A távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy akadozik a forgalom méghozzá Lukovicánál, Ljubljana irányában, ott egy eléggé nagy torlódás alakult ki most, ugye, és hát nagyjából 20 perces késéssel kell számolni azon a szakaszon, tehát akik Ljubljana felé tartanak, akkor Lukovicánál erre mindenképp készüljenek. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Csütörtök van, és június 4-e, ugye? Van egy információnk az autósok számára, ugyanis a rendőrség jelezte, hogy ma Muraszombat körzetében gyakrabban mérik majd az autók sebességét. De ugye máshogy is lehet találkozni radarral, trafipaxal, úgyhogy azért nem árt az óvatosság, és az a legegyszerűbb megoldás, ha mindenütt betartják a szabályokat, és akkor ilyen címen nem lesz gond, mi pedig még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, érkezik a Csak te kell lesz című dal.

Na, a foci kedvelőknek egy kicsit még várni kell a világbajnokságig, de foci meccsekre nem, ugyanis Szlovénia ma barátságos mérkőzést játszik Ciprussal, 18 órakor kezdődik a mérkőzés, na holnap, június 5-én pénteken pedig ugye Magyarország-Finnország mérkőzés lesz 19 óra 45 perces kezdettel.

0: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: 6 óra 30 perc a pontos idő, vagyis ugye fél hét van, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig következik a reggeli terepjáró, és ma egy témával készültünk az önök számára, és hogy mi is az a téma, hát nézzük. A Rakicsáni Biotechnológiai Iskolában 48. alkalommal került megrendezésre a buzanap, ahol a termelők, agrárszakemberek és kutatók tanakodnak a szántóföldi gabona kapcsán megjelenő aktuális kihívásokról, illetve lehetőségekről. Szó esett többek közt az idei termelési feltételekről is, amelyeket Branko Virág, a Panvita csoport mezőgazdasági részlegének igazgatója mutatta be. Rádióknak ezekről, illetve a várható idei termésről a következőképpen szólt.
1: Dosedanji pogoji so bili zelo pestri, lahko povemo. Ne? S tem, da če začnemo jesen 25, so bili idealni posevki, so bili dobri.
2: Ha az elmúlt termesztési időszakot értékeljük, azt mondhatjuk, hogy rendkívül változatos körülmény. Között kellett gazdálkodnunk. A 2025-ös ősz kifejezetten kedvezően alakult. A gabonák vetése optimális időben történt, jó volt a kelés és szépen bokrosodtak. Az időjárás az őszi növényvédelmi munkáknak is kedvezett, így a gyomok elleni kezeléseket megfelelő körülmények között el lehetett végezni. A tél szintén viszonylag kedvezően alakult. Ennek köszönhetően már február közepét követően megkezdhettük az első tavaszi munkákat, amelyeket időben el is végeztünk. A helyzet azonban tavasszal jelentősen megváltozott. Márciusban, áprilisban és májusban egyre súlyosabb vízhiánnyal kellett szembenéznünk. Márciusban és áprilisban a csapadékhiány meghaladta az 50%-ot a sok éves átlaghoz képest. Bár május végén érkezett némi csapadék, a hiány még ekkor is 20-30% körül alakult. Az aszály hatásai jól láthatók. A gabonák alacsonyabbak maradtak, gyengébben bokrosodtak, és a kalászok is kisebbek a megszokottnál. Mindez várhatóan a terméshozamokban is megmutatkozik, ezért az idei termés mennyisége várhatóan jelentősen elmarad az átlagostól. Viszont azt reméljük, hogy a száraz időjárás miatt jobb lesz a termés minősége. Ennek feltétele természetesen az, hogy az aratásig hátralévő időszakban is kedvezően alakuljon az időjárás.
1: Szusnem obdobio lahko bila kvaliteta dobra, seveda če bo sedaj ugodno vreme obžetve.
0: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, és ugye teljes terjedelemben meghallgathatják a honlapunkon mmr.si, és ugye tudják nem csak ezt a terepjárót, hanem más terepjárókat is, sőt más műsorokat, meg lehet élőben műsort hallgatni, meg sok mindenre jó, a honlapunk használják mmr.si. Mi pedig jó reggelt kívánunk, és hogy jól induljon a reggel, érkezzenek ki zene, itt lesz velünk mindjárt a Honey Beast, meg a repülők is jönnek.

Na, ezek voltak ugye a repülők. Egyébként a 90-es évek elején jelent meg a magyar könnyűzenében egy olyan formáció, ami teljesen más volt, mint amit addig megszoktak, az ugye a repülők. A csapatot 1992-ben alapította Geszti Péter, valamint Berkes Gábor és Szent Mihály Gábor. Nevük játék a reppelő és a repülő szavakkal, ugye. No, a repülők valójában nem klasszikus repzenekar volt, a repet poppal, jazzes elemekkel és sok humorral keverték. Geszti később azt mondta, eredetileg nem is maguknak írták a dalokat, más előadókat kerestek hozzá, de végül ők maguk álltak a színpadra. Az első albumuk, a Repülők, óriási siker lett. Olyan dalok kerültek rá, mint például az I Love You, vagy a Nem Adom Fel, vagy a Lesz Még Rosszabb. A lemez több mint 200 000 példányban fogyott el, ami magyar viszonylatban elképesztő szám volt. A zenekar összesen 2 stúdióalbumot készített, a bemutatkozó lemez után érkezett a Rapeta, ami szintén hatalmas siker lett. A 2 album együtt több mint 500 000 eladott példánynál jár. És ami talán a legmeglepőbb, a Repülők 1994-ben a csúcson abba hagyta. A búcsú koncertre 4-szer is megtelt a budapesti sportcsarnok. Később ugyan volt néhány visszatérés és jubilómi koncert, de a Repülők meg inkább korszak, mint egyszerű zenekar. A Repülők tehát megmutatta, hogy magyarul is lehet reppelni úgy, hogy azt egy egész ország dúdolja, és közben még mosolyogjon is rajta. Mi pedig menjünk tovább, Right by Your Side. Ez a dal címe. Előadja British India.

Tehát ugye mostanra már bejárt a világhálót az a szett, az az öltözet, amelyet ugye Szoboszlai Dominik viselt, amikor hétfőn megérkezett Telkibe a magyar labdarúgó válogatottal. A csapatkapitány sok kritikát és megjegyzést kapott nem mindennapi öltözékére, az az elegáns cipője, avantgárd stílusú krémfehér bermuda nadrágja, ami ugye tényleg nagy méretű, világos kék inge, meg ugye számos mémet is inspirált ezzel Szoboszlai. És hát ugye a mémeket mindenhol meg lehet találni, a Facebooktól kezdve az internet minden tele van velük. Szoboszlai Telkiben viselt szokatlan outfitje, még a rendőrséget és többek közt a honvédséget is megihlette, meg a sztárvilágot is, főleg ugye Magyarországon, és Ördögnóra is kedves, az Instagram oldalán írt a labdarúgó öltözékén egy olyan fotó kíséretében, amelyen a mesterséges intelligencia segítségével magára is öltötte azt. Mondjuk ezt jó sokan megcsinálták. Szerintem menő a szetted, Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool sztárjának, a Megasztár háziasszonya, akit kommentben több Instagram felhasználó is dicsért, mondván, hogy jól áll neki a szokatlan szett. No, minden esetre végül úgy tűnik, hogy egy-két napig talán itt lesz velünk Szoboszlai szettje, aztán majd lassan akkor talán eltűnik, de lehet, hogy majd valami újdonsággal ismételten előrukkol. Minden esetre holnap ugye akkor meccs, azt ne felejtsük el, ma meg ugye a szlovén válogatott játszik 18 órakor Ciprussal. Nálunk viszont jön Kőkény Attila, összetörve is jó.

Na, a globális átlag hőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az elkövetkező hónapokban az El Niño időjárási jelenség, figyelmeztetett kedden az ENSZ Meteorológiai Világszervezete. Az ügynökség szerint az óceánok felmelegedése által erőteljesebbé vál a El Niño, júniustól augusztusig átlag feletti hőmérséklet hozhat a világ legnagyobb részén, és az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat. A közleményben kiemelték, hogy egyelőre nem lehet pontosan tudni, milyen erővel érkezik az El Niño, hozzátéve, hogy szakértők már több modellt is felállítottak ezzel kapcsolatban. Mindazonáltal leszögezték, a világnak fel kell készülnie az érkezésére. Erős El Niño-ra kell tehát készülni, amely súlyosbítja a szárazságot, az áradást és növeli a hőhullámok kockázatát, mind a szárazföldön, mind az óceánokon, szögezte le Celeste Saola, a WMO főtitkára. Ez pedig ugye az ENSZ Meteorológiai Világszervezete, mármint a WMO. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy akkor erre kell készülni, ugyanis az ENSZ figyelmeztetést adott ki ezzel kapcsolatban. Jön a New Level Empire! Velem című dalok.

Na, a New Level Empire-ból teljes Jankovicsal együtt. 6:54 perc mindjárt a pontos idő, úgyhogy 6 perc múlva friss hírek, pontban 7 órakor, méghozzá Oleti Zsuzsannától. Jó reggelt kívánunk! Na, a következő órában belelapozunk majd az évfordulónaptárba, és meg lesznek információk, úgyhogy maradjanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Annak ellenére, hogy Szlovénia államháztartási hiánya az idei évre várhatóan meghaladja a bruttó hazai termék, a GDP 3%-át, az Európai Bizottság úgy véli, hogy jelenleg nincs ok a túlzott hiány miatti eljárás megindítására Szlovéniával szemben. Ez azonban ősszel megtörténhet, ha a szlovén kormány nem tesz megfelelő intézkedéseket. Értesült a Portfólió. Zorán Stevanović, a szlovén parlament elnöke június 16-a és 18-a között Szerbiába látogat. Mióta a Resnica párt tagja, egy szerb médiában tavaly azt nyilatkozta, hogy támogatni fogja a szlovéniai szerb nemzeti közösség kisebbségként való elismerését célzó kezdeményezést. Felmerült, hogy ez lesz a mostani látogatás egyik fő témája. Stevanović ezt cáfolja. Szlovéniában hatályba lépett a rejtett vagy jeltelen hadisírok felkutatásáról, az áldozatok exhumálásáról és méltó újratemetéséről szóló törvénymódosítása, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává nyilvánítja. Előírja továbbá a háborúk és forradalmak áldozatainak földi maradványai újratemetését a Ljubljanai Zsále temetőben. Zorán Jankovics polgármester bejelentette, hogy megvizsgálja a zsálai temetkezések megakadályozásának lehetőségét. Magyar Péter Berlin után Párizsban folytatta nemzetközi tárgyalásait, ahol ezúttal Emmanuel Macronnal, valamint a francia nemzetgyűlés és szenátus elnökével találkozott. Közös sajtótájékoztatójukon a francia elnök kiemelte a Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolat javulását, amelynek eredményeként Budapest hozzájuthat a befagyasztott uniós forrásokhoz. A magyar miniszterelnök pedig hangsúlyozta a Franciaországgal való gazdasági és kulturális kapcsolat fontosságát. Szerdán egész Portugáliában súlyosan felborult a közösségi közlekedés és a közszolgáltatások rendje, miután a dolgozók csatlakoztak a tervezett munkaügyi reformok elleni 24 órás általános sztrájkhoz. Az akció a vasúti és metró szolgáltatásokat, az iskolákat, a kórházakat és a hulladékszállítást is érintette. Az utasok országszerte késésekkel és járattörlésekkel szembesültek. A sztrájk újabb nyomást gyakorol Luis Montenegro jobboldali kormányára, miután a hónapok óta tartó tárgyalások nem hoztak megállapodást a munkaügyi reformról. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról, jelentette be az amerikai külügyminisztérium azután, hogy néhány napja Donald Trump azt közölte, Izrael és a Hezbollah megállapodott a harcok beszüntetésében. A megállapodás lényege szerint az Irán által támogatott politikai fegyveres csoportnak be kell fejeznie a harcokat, és az Izrael ellenőrzése alatt álló dél-libanoni területről a Hezbollah embereinek távoznia kell. A két ország június 22-én ismét találkozik, hogy további tárgyalásokat folytassanak egy átfogó megállapodás elérése érdekében. A Hezbollah egyelőre nem kommentálta a nyilvánosan a bejelentést. Szerdán tűz pusztított egy új delhi épületben, a Press Trust of India szerint legalább 18 ember meghalt és többen megsérültek. A lángok a város déli részén fekvő lakóövezetben csaptak fel. A tűzoltók 37 embert mentettek ki az épületből, mielőtt sikerült megfékezniük a lángokat. A helyi média szerint az áldozatok között külföldi állampolgárok is voltak, akik orvosi kezelésre érkeztek Indiába. Sport. A szlovén labdarúgó válogatott ma 18 órai kezdettel két júniusi barátságos mérkőzéséből az elsőt játssza a Stožicében. Az ellenfél Ciprus lesz. A szlovén tábor jó eredményt szeretne elérni a találkozón.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő ígérkezik ma, legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 21-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
4: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

7 óra 17 perc, pontosan június 4-e van, mi pedig belelapozunk az évforduló naptárba, és hát nézzük is akkor az eseményeket, de előtt említsük meg azt, hogy az év 155. napjánál tartunk, tehát 210 nap maradt még ebből az évből, és akkor jöjjenek ezek az események. No, például ezen a napon született a szlovén zenepedagógus nő és karmester is, Lucska Král Jermán 1934-ben egyébként. A szlovén síugró Domen Preoc pedig szintén ma ünnepel a születésnapot, 1999-ben született. Na de a mai naphoz fűzhető az is, hogy 1985-ben elhunyt a szlovén építész Edo Mihelcről van szó. Na ugye hajnalban már említettünk, és a mai nap folyamán még lesz erről szó, hogy ma van ugye a nemzeti összetartozás napja. És aláírták a trianoni békeszerződést, melynek értelmében ugye Magyarország elvesztette, területének kétharmad részét.

Először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét Detroit utcáin 130 évvel ezelőtt. 109 éve pedig először adták át a Pulitzer díjat 1917-ben tehát. Megszületett John Drew Barrymore, amerikai színész, 94 évvel ezelőtt. Bruce Dern, amerikai színész, pedig 90 éve látta meg a napvilágot. 84 éve történt, 1942-ben tehát, vagyis ugye második világháborús esemény, amikor a Midway-szigeteki csatában az amerikaiak súlyos csapást mértek a japán flottára. Ez 84 éve volt. Péres Ilona nemzet művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jelszi Mari díjas színésznő 84 éve született. És ezen a dátumon, vagyis mai dátumhoz fűzhető az is, hogy megszületett Angelina Jolie, amerikai színésznő. Angelina Jolie ma 51 éves. 50 évvel ezelőtt pedig 1976-ban elhunyt Latinovics Zoltán, Kossuth és Jelszi Mari díjas színész, a színész királynak is nevezzük. 50 évvel ezelőtt hunyt el, tehát 1976-ban. No, június 4-i esemény pedig az is, hogy 1944-ben megszületett Michel Gilliam. Michel Gilliam pedig az amerikai folk rock együttesnek a tagja, mármint a The Mamas and the Papasnak, és 1965-ben volt egy óriási nagy sikerük, az a California Dreamin, ami egyébként többek közt Amerikában is az első helyre kúszott fel. Úgyhogy jöjjön is a The Mamas and the Papas California Dreamin című dalukkal, aztán jövünk is vissza.

Ez volt tehát akkor a De Mamasen, De Papas. A Tianmen-téri vérengzésben 1500-tól 3000 ember halt meg, akik a demokrácia mellett tüntettek. Ez ugye 37 évvel ezelőtt volt, 1989-ben. Onnan vannak akkor azok a híres képek, és habár ugye Kína ezt továbbra is tagadja. 228 évvel ezelőtt pedig elhunyt Giacomo Casanova, velencei kalandor író, 1798-ban. Június 4-i esemény az is, hogy elhunyt Sebők Zsigmond író, hírlapíró, dörmögő dömötör figurára.

megalkotójáról van egyébként szó. 110 évvel ezelőtt hunyt el. Megszületett Noah Wyle, amerikai színész, a Vészhelyzet Carter dokiáról van szó. Ő 55 éve született. Kis Edina író 53 éve látta meg a napvilágot. Ivánka Csaba, Jesse Maridia színész rendező, 30 évvel ezelőtt hunyt el, 1996-ban tehát. És ezen a napon történt, amikor elhunyt David Dushman, orosz katona, vívóedző, aki részt vett az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításában. 5 évvel ezelőtt hunyt el. Rosalind Russell, amerikai színésznő, 115 éve született. És még egy érdekesség, ugyanis a magyar Wikipédián publikálásra került a 10.000. szócikk, és ez már 2005-ben volt, tehát 21 évvel ezelőtt. Nálunk pedig akkor most ennyi férte az évforduló naptárba, most egy kis zenével folytatjuk, aztán 7:30-kor, vagyis fél 8-kor várjuk Önöket információkkal.

0: érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, csa, csa, csa, csa, csa. Időjárás.
1: Nagyon reggelt kívánunk! 7:32 perc a pontos idő, tehát 7:30 múlt. Mi pedig akkor nézzük az információkat, és hát azt, hogy akkor milyen is lesz az időjárásunk. És hát ugye ma azért lesz majd napsütés, itt Muravidéken nagyjából 23-24 fokra számíthatunk majd. De nézzük akkor részletesen, és akkor az egész országra. Hát egyébként ma a Szlovénia szerte többnyire derült napos időjárás lesz, és hát a nap folyamán viszont többé jött azért némi kis komoly felhőzet, vagy fátyol felhőzet megjelenhet az égbolton. Helyenként pedig délnyugati irányos szélre is lehet számítani. A hőmérséklet 21 és 26 fok közt alakul. Na az éjszaka folyamán pedig nyugat irányából érkeznek majd a felhők. És holnap reggelre Szlovénia nyugati részén már lehet esőre, csapadékra számítani. Sőt, némi kis dörgés, villámlás is előfordulhat. A reggeli hőmérséklet egyébként országszerte 9 és 13 fok közt alakul majd. Holnap a nap folyamán a csapadékok fokozatosan kiterjednek majd Szlovénia nagy részére, és helyenként akár zivatar is kialakulhat. A délutáni órákban pedig több helyütt északi irányúra fordul majd a szélmozgás. A hőmérséklet 19 és 24 fok közt alakul, az alpesi völgyekben pedig 15 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Majd péntekről szombatra virradó éjszaka, a csapadékok fokozatosan mindenütt megszűnnek és elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása. Szombaton így derült időre lehet számítani, amit viszont már mint a napsütést időnként azért gomoly, illetve fátyol felhők majd zavarhatják. És az sem teljesen kizárt, hogy helyenként még kisebb futózábor előfordulhat, viszont nagy mennyiségű csapadékra nem kell számítani. Vasárnap többnyire derült napos időjárás lesz, és úgy tűnik, hogy száraz idő is lesz, tehát nem lesz csapadék, és minden nap, tehát napról napra majd kezd ismételten melegedni. Holnap egyébként Muravidéken reggel 14 fokra számíthatunk, a nap folyamán 21 fok lesz, és eléggé közepesen felhőségboltra készülhetünk majd. A hőmérsékletek ország szerte pedig most jelenleg így alakulnak. Krány 11 fokos, Triglav-Kedericán 5 fok van, Ljubljanában 12 fokot mérnek, Maribor 13 fokos, Muraszombat 14, Ptoj 13, Celje 13, Koper 15, Guricskon 14 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, Portoros pedig 14 fokos. Magyarországra pedig így hangzik akkor az előrejelzés. Ma nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyol felhők mellett. Kelet-észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Nappali órákban nagy területen kísérik élénk néolerős lökések és az északnyugati szelet, amely késő délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen délire, délnyugatira fordul. Legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megye fölött pedig fátyol felhős lesz az égbolt, Zalára 24, Vasvár megyére 25 fok várható ma. Holnap nyugat felől átmenetileg ismét nagy területen megnövekszik a felhőzet, de keleten sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat a zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az ismét északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum általában 24 és 29 fok között valószínű. Ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött. Közepesen felhős lesz az égbolt, 13 fok várható. Délután pedig Vasvár megye közepesen felhős, 22 fok, Zalavár megye erősen felhős, 22 fok, és eső is várható az előrejelzés szerint. Szombaton kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés valószínű, néhol pedig zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, de néhol még lehet zápor, zivatar, de inkább akkor az ország keleti részében. Egyébként pedig már ilyen 27-28 fok körül lesznek majd a hőmérsékletek vasárnap, tehát itt nálunk is, meg Magyarországon is. Nézzük akkor még gyorsan a hőmérsékleteket. Békés Csabán 18 fok van, Budapest 16 fokos, Debrecen 19, Győr 16, Pécs 14, Sármellék 15, Siófok 18, Szeged 16, Szolnok 17, Szombathely 13, Lenti 13, Keszthely 16, Nagykanizsa 15 fokos jelenleg. És akkor meg gyorsan egy pillantás az utakra.
2: Közlekedési hírek.
1: Budavidéken nincs komolyabb fennakadás a forgalomban szerencsére, viszont ugye a lendvai felhajtó ág a Muravidéki autópályán továbbra is zárva van, tehát ha valaki Muraszombat vagy Maribor irányába menne, akkor itt nem tud felmenni az autópályára, hanem vagy Pincénél, vagy Hosszúfalonnál tudja ezt megoldani. Na, a távolabbra tartóknak azt viszont elmondhatjuk, hogy ugye reggeli munkakezdésen Ljubljana körül ismételten leállt a forgalom minden irányból, illetve Szlovenszka-Bisztricánál még mindig tartanak a munkálatok, és mindkét irányban torlódik a forgalom. Valamint Muravidékkel kapcsolatban akkor még annyit, hogy ma Muraszombat körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét a rendőrök, mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Június 4-e ugye a nemzeti összetartozás napja, erről már szóltunk hajnalban, megemlítettük az évforduló naptárban, most akkor egy kicsit részletesebben. Tehát Magyarországon egy június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Az országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy ez a nap hivatalos emléknap legyen, kapcsolódva az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés évfordulójához. A történelmi esemény jelentős változásokat hozott Magyarország számára. Az akkori ország terület és lakosság jelentős része ugye más államokhoz került. Ennek következtében magyar közösségek millői kerültek az új határokon kívülre. Nemzeti összetartozás napja azonban nem elsősorban a vesztességre, hanem az összetartozás gondolatára helyezi a hangsúlyt. Arra emlékeztet, hogy a magyar nyelv, kultúra és identitás nem áll meg az ország határoknál, és hogy a Kárpát-medence különböző térségeiben, illetve a világ más részein élő magyar közösségek egy tágabb kulturális közösség részei. Ezen a napon országszerte és határon túli magyarok közösségekben is tartanak megemlékezéseket, kulturális programokat, koszorúzásokat és közösségi eseményeket. Június 4-e így egyszerre emlékezés a történelemre és figyelemfelhívás arra, hogy az összetartozás érzése túlmutat a határokon. Egyébként pedig ugye itt Muravidéken is ma 20 órakor például összefogtak, lehet így is mondani, ugye, ha már összetartozás napja, a helyi magyar önkormányzatok többek közt, és hát még számos más szervezet is, és ma akkor a magyar mennyegző ingyen megtekinthető 20 órától a Lendvai Színház és hangversenyteremben. Tehát nemzeti összetartozás napja a mai dátumon. 7:44 lesz mindjárt a pontos idő, csütörtök van, június 4-e, egy kis zenével még folytatjuk akkor ebben az órában. Aztán 8 órakor majd várja Önöket Orádi Zsuzsanna, méghozzá a legfrissebb hírekkel.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

0: Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Annak ellenére, hogy Szlovénia állománztartási hiánya az idei évre várhatóan meghaladja a bruttó hazai termék, a GDP 3%-át, az Európai Bizottság úgy véli, hogy jelenleg nincs ok a túlzott hiány miatti eljárás megindítására Szlovéniával szemben. Ez azonban ősszel megtörténhet, ha a szlovén kormány nem tesz megfelelő intézkedéseket, értesült a Portfólió. A csütörtöki miniszteri eskütétel után az új Jansa kormány megtartja első ülését, amelyen elfogadják a személyi változtatásokat. A miniszterek új államtitkárokat neveznek ki, és várhatóan leváltják Joško Kadiumnikot, a hírszerző és biztonsági ügynökség, azaz a SOVA, valamint Damian Petricet, a rendőrség főigazgatóját. Várhatóan a parlamenti padsorokban is lesznek változások. Zorán Stevanović, a szlovén parlament elnöke június 16-a és 18-a között Szerbiába látogat. Mióta a Resnica párt tagja egy szerb médiában tavaly azt nyilatkozta, hogy támogatni fogja a szlovéniai szerb nemzeti közösség kisebbségként való elismerését célzó kezdeményezést, azóta felmerült, hogy ez lesz a mostani látogatás egyik fő témája. Stevanović ezt cáfolja. Szlovéniában hatályba lépett a rejtett vagy jeltelen hadisírok felkutatásáról, az áldozatok exhumálásáról és méltó újratemetéséről szóló törvény módosítása, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává nyilvánítja. Előírja továbbá a háborús és forradalmi áldozatok földi maradványainak újratemetését a Ljubljanai Zsál temetőben. Zorán Jankovics polgármester már bejelentette, hogy megvizsgálja a zsálai temetkezések megakadályozásának lehetőségét. Oroszország nyitott arra, hogy gyakorlati együttműködésen alapuló kapcsolatokat alakítson ki Magyarország új kormányával, mondta Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő, a RIA Novosti által csütörtök hajnalban ismertetett nyilatkozatában. Korábban Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője is arról beszélt, hogy Oroszország kész párbeszédet folytatni az új magyar vezetéssel. Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, a vállalat minden a Paks 2 beruházással kapcsolatos kérdésre választ tud adni a magyar félnek. Három brit haditengerész vesztette életét június 3-án hajnalban, amikor egy katonai helikopter kiképzési gyakorlat közben lezuhant Dél-Angliában, a Devoni Sörton falu közelében, közölte a brit védelmi minisztérium. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a szerencsétlenség okát, ugyanakkor vizsgálat indult annak feltárására, hogy műszaki hiba, emberi tényező vagy egyéb körülmény vezetette a tragédiához, írta a Straits Times. Az FBI emberei lelőtték azt a férfit, aki egy kaliforniai bankban ejtett túszokat. A férfi a Chase Bank többszintes épületében barikádozta el magát a túszokkal Bakersfield-en, Los Angeles-től 177 kilométerre északra. A rendőrség eredetileg bombariadó miatt érkezett a helyszínre. A túszok sértetlenül úszták meg az esetet. Sport. 69 méter 13 centiméteres dobásával Krisztián Cseh győzött a finnországi Turkuban megrendezett World Athletics Gold Series versenyen. Az Európa-bajnok szlovén diszkoszvető 1 méter 73 centiméterrel verte a második helyezett Daniel Steelt és a harmadik helyezett Matt Dennit. Matic Ejengucsek is első lett, ő a 400 méteres gátfutásban. 48,47 század másodperces ideje, 22 század másodperccel maradt el országos rekordjától.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után többnyire napos idő ígérkezik ma, legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik majd a napsütést. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 21-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zöggenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

8:18 pontos ide, és holnap hajnalig című dalat hallhattuk Lofty Beggyektől, ugye egy ilyen feldolgozásban, vagyis ez volt a hét zeneszáma, amit hallhattunk. És hát csütörtök van, június 4-dik, ugye nemzeti összetartozás napja, erről már szóltunk többször is, de van még néhány érdekesség, ami a mai naphoz fűzhető. Ugye, ahogy szoktuk néha csinálni, ezek a világnapok, meg érdekes nemzetközi napok. Na ezekről már mindjárt lesz szó, de előtte még a

A nemzeti összetartozás napja van, erről már szóltunk is, még többször meg fogjuk említeni, de vannak más nemzetközi napok is. Például hivatalos nemzetközi napok az egyik, ugye úgy hangzik, hogy International Day of Innocent Children Victims of Aggression, tehát magyarul ugye az agresszió ártatlan gyermek áldozatainak nemzetközi napja van ma. Az ENSZ 1982-ben hozta létre. Eredetileg a háborús konfliktusokban érintett gyermekekre akarta felhívni a figyelmet, de ma már általánosabban a gyermekek ellen elkövetett erőszakra, bántalmazásra és a konfliktusok következményeire is emlékeztet. És vannak ugye nem hivatalos tematikus világnapok is. Ma van például a Nemzetközi Futónap. Minden évben június első szerdáján tartják egyébként, de 2026-ban épp június 4-ére esik, ez most kicsit így elmozdult, de hát ez van. Célja a futás népszerűsítése és az egészséges életmód támogatása. Világszerte közösségi futásokat, kihívásokat szerveznek. Ma amúgy nemzetközi sajtnap is van, tehát ugye akkor egy olyan nap, ami a sajt kedvelőinek szól. Nem hivatalos gasztronómiai napról van szó, a sajtok sokszínűségét ünnepli. Sok országban ezen a napon kóstolók és tematikus események vannak. És van még egy érdekes, nem hivatalos tematikus világnap, ölelés a macskáddal nap. Ez is ma van. Inkább könnyed közösségi médiás ünnepnap, ami a felelős állattartásra és a házi kedvencekkel töltött időre hívja fel a figyelmet. Tehát ölelés a macskáddal nap is van ma, úgyhogy akinek esetleg van macskája, akkor ma van rá egy okkal több, hogy megölelheti. Mi pedig zenével folytatjuk, Bársony Bálint érkezik Juhász Attilával, a Csig és a Zsiráf című dalt fogjuk hallani, meg aztán jön majd Gáspár Laci is, és ha megtalállak.

Két évtizedes karrier és több mint 70 film után Clint Eastwood hivatalosan is visszavonult Hollywoodtól. Ezt a zeneszerző zenész fia erősítette, megírja az Independent nyomán a HVG. Kyle Eastwood azt is hozzátette, hogy sok szép emléke fűződik az apjával való közös munkájhoz. Most már nyugdíjas, de nagyon szerencsés voltam, hogy jó néhány filmen dolgozhattam vele. Nagyszerű élmény volt számomra, mondta. A négyszeres Oscar-díjas színész és rendező május 31-én töltötte be egyébként a 96. életévét. Az 1960-as években a Rawhide című tévésorozattal vált híressé. Az igazi áttörés Sergio Leone dollárok trilógiája jelentette számára, ebben is főleg a Jó, a Rossz és a Csúf című film. Eastwood az 1970-es évektől különböző műfajokban rendez is, olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Millió dolláros bébi, az Amerikai mesterlövész, vagy az Összfér, és most 96 évesen tehát bejelentette a színész rendező, hogy ő nyugdíjas, visszavonul Hollywoodtól. Hát mondjuk 96 évesen, meg azért egy ilyen karriert maga mögött tudva, ezt már nyugodtan meg is teheti. Köszönjük szépen, Clint, a filmeket. Örök velünk lesznek. És akkor most ismét egy kis zene. Mégis mindig vársz, ez lett az egyik, utána pedig akkor David Bowie-t is meghallgatjuk.

Na ugye, nemzeti összetartozás napja van, ezt már számtalanszor említettük a mai nap folyamán, és hát ennek kapcsán magyar mennyegző filmvetítés lesz ugye a nemzeti összetartozás napja alkalmából, tehát június 4-én ma este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptáncfilmet. A film a magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal és zenével. Helyszín tehát Lendvai Színház és Hangversenyterem, az időpont ma 20 óra, a belépés pedig ingyenes. A film szlovén feliratokkal lesz megtekinthető, a szervezők pedig minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nálunk pedig Camila Cabello érkezik, és a Don't Go Yet!

Na, egy felhívás következik. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézményigazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős. A megbízatás időtartama 5 év, a munkakör várhatóan 2026. szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. További információ pedig az iskola honlapján található. Tehát a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Minden információ a honlapjukon megtalálható, és 15 napon belül kell benyújtani az iskolai tanácshoz a pályázatot a szükséges igazolásokkal, és a felhívás 15. napja után, még akkor egy kis idő van, úgyhogy akiket érdekel és érint, nézzenek utána, és akkor jelentkezzenek. Nálunk megjön Aucsilla.

8:52 perc a pontos idő, és egy információ azoknak, akik még esetleg nem értesültek róla. Ha esetleg már jött a postás, és nem volt ott a népújság, vagy várják a postást és a népújságot, na a népújság szerkesztősége értesíti az előfizetőit és olvasóit, hogy informatikai rendszerhiba miatt a lap e-heti száma pénteken jelenik meg, tehát ugye holnap érkezik majd a népújság, úgyhogy nem a várják, hanem holnap, de viszont holnap biztosan érkezik a népújság, és akkor majd lehet olvasni. Mi pedig egy kis zenével még folytatjuk, majd ugye természetesen 9 órakor jönnek a hírek, következő órában jön a Friss című műsor, meg apró hirdetések is várják Önöket.

Reklám. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. A csütörtöki miniszteri eskütétel után az új kormány megtartja első ülését, amelyen elfogadják a személyi változtatásokat. A miniszterek új államtitkárokat neveznek ki, és várhatóan leváltják Jóskó Kadiunikot, a hírszerző és biztonsági ügynökség a SOVA, valamint Damian Petricset, a rendőrség főigazgatóját. A negyedik Jansa kormányban várhatóan a parlamenti padsorokban is lesznek változások. Zorán Stevanović, a szlovén parlament elnöke egy Facebook bejegyzésében útszéli viselkedéssel vádolta meg az ellenzéki Giványa Svoboda női képviselőit. A párt részéről kemény reakciók érkeztek. Robert Golob, a tömörülés elnöke bejelentette, hogy megindítják a megfelelő jogi eljárásokat. Stevanović bejegyzését a Levica és az SD is elítélte, mondván az ilyen szavak nem illenek az ország második legfőbb tisztségéhez. Teljes körű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter hozzátette, idézem, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Kijelentette azt is, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A miniszterelnök úgy fogalmazott, amennyiben Kijevnek 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy Magyarország jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben. A ciprusi EU elnökség bejelentette, hogy valamennyi uniós tagállam jóváhagyta Ukrajna és Moldova első tárgyalási klaszterének megnyitását. A klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi uniós miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyithatják. A tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe. Véget ért a NASA 11 éve tartó Mars missziója, miután megszakadt a kapcsolat a bolygó körül keringő Maven űrszondával. Az űrügynökség azt közölte, utoljára 2025. december 6-án tudtak kommunikálni az eszközzel. A NASA szakemberei ezután hetekig próbálták visszaállítani a kapcsolatot, ám idővel kimondták, hogy a küldetés menthetetlen, az űrszonda nem tudja tovább ellátni feladatait. A Maven volt az első olyan űrmisszió, amelynek céljául a marsi atmoszféra és annak fejlődésének kutatását tűzték ki. 2013. november 18-án bocsátották fel, és 2014. szeptember 22-én állt Mars körüli pályára. Ettől kezdve a bolygó felső légkörét és ionoszféráját vizsgálta, illetve azt, milyen kölcsönhatásban vannak a nappal. Ezáltal segített azt is megérteni, hogyan szökött el a marsi légkör nagy része a világűrbe, és milyen lehetett a planéta atmoszférája, klímája, élhetősége a múltban. Sport. A Puskás Arénában a múlt szombati BL döntő után ismét telt ház előtt rendezhetnek futballmeccset. Pénteken Budapesten Finnországot, kedden Debrecenben Kazahsztánt fogadja a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után többnyire napos idő ígérkezik ma. Legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 21-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is akadálymentes a forgalom. A rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Kedves hallgatóink! Mai adásunk egybeesik a Nemzeti Összetartozás napjával, és ennek alkalmából a 8 országra szakadt magyarság hangja szólal meg műsorunkban, a keleti Kárpátoktól a Mura mentéig. Hallgassanak minket ma este 17:00-től.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

Charlie és jégdupla viszkivel című dal. 9:10 perc a pontos idő, csütörtök van, június 4-e, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig mindjárt érkezik a Boldogság egyszerű című dal. Roy és Ádám triót fogjuk hallani egyébként, ugye, mert ők trió. Na utána pedig akkor, ahogy ígértük, érkezik a mai friss, úgyhogy hallgassák meg azt is.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a nemrég megjelent Oliver Tree újdonságot hoztam, amivel tulajdonképpen bekategorizálhatatlan mesterművet alkotott a szerző. Nem tervez változtatni a bevált recepten Oliver Tree, ez pedig legújabb Deep End című számában is kijut. Abszolút nem igaz a vihar előtti csend az előadóra, aki sorra hozza ki a slágereket a tavasszal megjelent Love You Medley, Hate You Badly névre keresztelt negyedik stúdióalbumáról. Minden, amivel kilóghat a sorból, nagyjából ezzel a mondattal lehetne a legjobban leírni az amerikai énekes dalszerző karrierjét. Oliver Tree ráadásul az utóbbi években a zeneipar egyik legnehezebben kategorizálható előadójává nőtte ki magát. Köszönhető a provokatív, extravagáns és kiszámíthatatlan stílusának. Legújabb számában is feladta a leckét a hallgatóknak. Egyszerre ötvezi az alternatív rockot, a rappet és az elektronikus zene különböző műfajait. A dalnak az úzós hangulatán túl sokkal mélyebb jelentése van. Olyan élethelyzetet ír le, amikor az ember úgy érzi, hogy süllyed és elvesztette a saját élete feletti kontrollt, amivel nem tud mit kezdeni. A kiadvány pedig teljes egészében illik az Oliver Tree jelenségre. Kívül abszurdnak és mémszerűnek hathat, de legbelül egy személyes, sokat mondó tartalom fogadja a közönséget. Hát itt van az aktualitása az új dal, jön Oliver Tree és a Deep End.

0: mire.
1: Na ez volt tehát akkor Taylor Swift felvétele, előtte pedig ugye a Friss című műsort hallhattuk, azt délután 3:42 környékén meg is ismételjük. Közben pedig akkor még szóljon egy kicsit a zene, hamarosan pedig, tehát 9:30 perc tájékán várjuk Önöket apró hirdetésekkel.

9 óra 31 perc lesz mindjárt a pontos idő, és jönnek az apró hirdetések itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Egy hirdetés már érkezett is hozzánk, e-mailen keresztül. Így hangzik: lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám pedig 0036 70-es 932 74 75. Na és ugye nekünk is van két telefonszámunk, azok pedig akkor a következők: 575 17 18 és 575 17 19. Ezeket mostantól lehet hívni. Külföldről pedig úgy, hogy először a 00 386 és a ketteset kell tárcsázni. Na, következő percekben tehát akkor apró hirdetések itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és hát várjuk őket.

0: Na, van is, hogy telefonálunk. Halló, jó napot kívánok! Halló!
1: Igen,
0: hívánok! Álljál, halljuk egymást, jó napot!
1: Kívánok! Zalaegerszeg, Botfa, Avashegyen.
0: Tehát Zalaegerszeg, Botfa, Avashegyen, igen?
1: 1400 négyzetméter terület eladó.
0: 1400 négyzetméter terület, igen?
1: Rajta pince alsó szinttel és vezetékes vízzel.
0: Pince alsó szinttel és vezetékes vízzel, igen.
1: És akkor lenne egy hidraulika emelő, okna vagy pazú emelő hidraulika.
0: Hidraulika emelő, igen.
1: Egy szerszámos láda fém. Nagy méretű.
0: Szerszámos láda. Nagy méretű, igen.
1: És akkor ennyi lenne.
0: Igen.
1: És adom a telefonszámot.
0: Jöhet.
1: 30-as.
0: 30-as.
1: 291.
0: 291.
1: 39.
0: 39.
1: 97-es.
0: És 97-es. Meg is van akkor. Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.
0: Szép napot kívánok. Viszont hallásra.

Ezek voltak tehát akkor az apró hirdetések a délelőtt folyamán, egyébként délután is lehet majd nálunk hirdetni 14 óra után, és akár e-mailben vagy Facebookon is elküldhetik az apró hirdetéseket. De nézzük akkor azt a kettőt, ami megérkezett hozzánk. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám pedig 0036 70-es 932 74 75. Zalaegerszeg Botva-Alvashegyen eladó 1400 négyzetméteres terület, rajta pince alsó szinttel és vezetékes vízzel. Ugyanitt eladó hidraulikus emelő és nagyméretű fém szerszámos láda. A telefonszám, amin pedig érdeklődni lehet, 0036 30-as 291 39 97. És ugye az, mint elhangzott, apró hirdetéseket megtalálják majd később a honlapunkon is, mmr.si, illetve, ahogy említettük, délután 14 órakor is lesznek majd apró hirdetések itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Mi pedig folytassuk akkor majd egy kis zenével, mindjárt itt lesz az Edda, és tőlük jön a Hűtlen.

Na, Edda és a hűtlen című dalt hallhattuk, tehát 10 perc múlva pedig majd friss híreket fogunk hallani, méghozzá Oleti Zsuzsannától. Na, aztán akkor a következő órában jelentkezik majd ugye többek közt a Tech műsor is, illetve azt is majd eláruljuk, hogy milyen témák várják majd önöket a terepjáróban délután a 15 órakor. De még egyszer akkor a felhívás, ha esetleg valaki várná, vagy csodálkozna, hogy hol van a népújság. Ugye a népújság szerkesztősége értesíti az előfizetőit és olvasóit, hogy informatikai rendszerhiba miatt a lap e heti száma pénteken jelenik meg, vagyis holnap lesz ott a postaládákban, de biztos, hogy meg fog érkezni, úgyhogy holnap majd akkor lehet olvasni. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózást!

érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Több európai országban egyházi ünnep, munkaszüneti nap van ma, így Szlovéniában jelentősen megnő az átmenő forgalom Ausztriából és Olaszországból Horvátország irányába. A jó időjárás előrejelzésnek köszönhetően a hétvégén a turisztikai és kiránduló helyek környékén is tumultusra lehet számítani, ezért a hatóságok óvatosságra intenek. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség tájékoztatása szerint vasárnap az ellenkező irányban lesz élénk a forgalom, emiatt hosszabb menetidő és forgalmi dugók várhatók a Gorenszkói, a Stájer és a Tengermeléki autópályákon, a Ljubljanai körgyűrűn, a munkálatok alatt álló útszakaszokon, valamint a Karavánkák, Sentil és Gruskovje határátkelőkön. Az ügynökség arra kéri az utazókat, hogy legyenek türelmesek, felelősségteljesen közlekedjenek, és szigorúan tartsák be a közlekedés biztonsági szabályokat. 17,5 millió forintot keresett az alapjogokért központnál Marcin Romanovski, volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes, derült ki a Magyarországra menekült lengyel politikus friss vagyonnyilatkozatából, amelyről a hvg.hu számolt be. A Lengyelországban korrupcióval vádolt Romanovski 2024. decemberében menekült Magyarországra és kapott ott politikai menedékjogot az Orbán kormánytól. A lengyel ügyészség többek között közpénzekkel való visszaéléssel és korrupcióval gyanúsítja a nacionalista konzervatív jog- és igazságosságpárt politikusát. Előző héten vették őrizetbe Hilarion Metropolitát Csehországban, miután átkutatták a kocsiját és gyanús fehér anyagot találtak a csomagtartójában. A cseh Dennik ennek, a rendőrség most megerősítette, a szakértői vizsgálat szerint néhány gramnyi kokain volt az orosz metropolitánál. A lap szerint az orosz egyház most új szolgálati helyre küldi Hilariont. Hilarion Metropolita 13 éven át vezette az orosz ortodox egyház külügyi osztályát, és sokan Kirill pátriárka lehetséges utódjának tartották. A pozíciójából 2022 elején váratlanul eltávolították, majd kinevezték a magyarországi egyházrégió élére. Az orosz ortodox egyház 2024 nyarán vizsgálatot indított Hilarion Metropolita ellen, miután a korábban mellette minisztrásként dolgozó fiatal férfi szexuális zaklatással vádolta meg. A botrányba Hilarion belebukott. 2024 decemberében Moszkvában úgy döntöttek, mennie kell Budapestről, így helyezték át egy kis pihenő után Csehországba, Karlovy Varyba. Az Egyesült Államok képviselőháza 215-208 arányban elfogadott egy határozatot, amely korlátozná Donald Trump elnök lehetőségét arra, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül további katonai műveleteket hajtson végre Irán ellen. A határozat még a republikánus többségi szenátus jóváhagyására vár, így egyelőre nem világos, hogy ténylegesen korlátozhatja-e az elnök mozgásterét. A kezdeményezés támogatói szerint a kongresszus kizárólagos joga a hadüzenet kiadása, ezért az iráni katonai akciókhoz is törvényhozási felhatalmazásra lenne szükség. A február végén kirobbant konfliktus során az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra, amely válaszlépésekkel reagált a térségben. Bár áprilisban tűzszüneti megállapodás született, az elmúlt napokban ismét kiújultak a harcok. Sport. A horvát labdarúgó válogatott VB előtti utolsó megmérettetésére kerül sor vasárnap Varasdon. A 20 óra 45 perckor kezdődő barátságos mérkőzésen az ellenfél Szlovénia lesz. A horvátok kedden 0-2 arányban kikaptak Belgium nemzeti csapatától Rijekában.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos idő ígérkezik ma, legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Az időnként mellé megélénkülő délnyugati szélben 21-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

10 óra 13 perc már a pontos idő, hát múlik lassan ez a délelőtt, és Zsidényi Adriánt hallhattuk. Na, úgy kéne lesz a következő dal, amit hallani fogunk, aztán pedig, ahogy már az előző órában említettük, érkezik majd a TEK műsor, úgyhogy Szabó Márk várja önöket.

rajta most. Ha jobban esne, fejem fölé tartanék egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. A tudósok folyamatosan kutatják a napelemek fejlesztésének lehetőségeit. A fő cél, hogy hatékonyabbak legyenek a panelek, de nem mellékes szempont az sem, hogy olcsóbb legyen a gyártásuk. Német és spanyol kutatók most közösen fejlesztettek ki egy új eljárást, amelynek segítségével mindössze 10 perc alatt lehet előállítani 24,3%-os hatékonyságú szilícium-perovszkit tandem napelemeket. Ehhez csupán vákumra van szükség. Az oldószerektől mentes eljárás a Karlsruhe Műszaki Egyetem és a Valenciai Egyetem kutatóinak munkáját dicséri. A módszerrel gyorsan lehet felvinni egyenletes perovszkit rétegeket, még a fejlett napelem technológiáknál általánosan használt textúrált szilícium felületekre is. Ennél a napelem típusnál perovszkit felső cellát helyeznek a hagyományos alsó cellára. Mivel a két réteg a napfény különböző tartományait nyeli el, a napspektrum nagyobb részét képesek befogadni. A dolog hátulütője, hogy a perovszkit réteg előállítása továbbra is komoly kihívásokba ütközik, mivel az ipari léptékű gyártáshoz gyors és egyenletes rétegképződés szükséges. A német kutatók ezt egy CSS nevű eljárással orvosolták, amely egy gyors vákum alapú eljárás. Ennek során a kiinduló anyagok elpárolognak és csak néhány millimétert tesznek meg, mielőtt lerakódnak a szilícium cella felületére. Az anyagok ezután reakcióba lépnek és létrejön a perovszkit réteg. Ezzel a megoldással a napelemek hatékonysága tehát 24,3%-os is lehet, bár azt még nem közölték a szakemberek, hogy mikor vethetik be élesben is. Újfajta korlátozást tesztelnek az Instagramon. A Meta szeretné szabályozni, hogy a tinédzserek egy-egy témakörbe tartozó tartalommal milyen gyakran találkozhatnak. A tejhóriás a szorongással, súlyemeléssel, táplálkozással, valamint az olyan témákkal példázta a lépést, amelyek ismételt megtekintése káros hatással lehet a fiatalokra. A Meta korábban már korlátozta a tizenévesek számára a szexualitásra utaló tartalmakat és kifejezéseket, sőt néhány ilyet teljesen le is tiltottak számukra. Ilyenek még a véres, erőszakos tartalmakra és az alkoholfogyasztásra utaló keresési kifejezések is. Az új korlátozás látszólag azokra a tartalmakra vonatkozik, amelyek nem tartoznak bele a fentiekbe, de így sem szerencsés, ha egy fiatal sokat találkozna velük. A korábban említettek mellett ilyenek lehetnek még a mentális egészséggel foglalkozó témák is. A Meta célja, hogy az e-féle tartalmak egyensúlyban legyenek a többivel, és ne lásson belőlük többet a felhasználó. A korlátozás az ajánlások, a videók és egyéb felületek esetében is érvényes lesz, de az egyelőre nem ismert, hogy mikor lép hatály. Míg technológiai akadálya szinte alig van az okos kontaktlencséknek, amelyek például kiterjesztett valóságot varázsolnak a szem elé, vagy egészségügyi adatokat mérnek, egy óriási kihívás még mindig a mérnökök előtt áll, a lencsék energiaellátása és az energiát adó akkumulátor puha, ívelt eszközbe való integrálása. A hagyományos lítium-ion akkumulátorok itt szóba sem jöhetnek, és nem csupán a méreteik okán. Viszont a pislogásból vagy a testhőből származó energiatermelés sem mindig elegendő a funkciók támogatásához. Teljesen más megoldásra van tehát mindig elegendő a funkciók támogatásához. Teljesen más megoldásra van tehát szükség. A francia ITEN

0: során az egyik ismerősének álcázzák magukat a csalók. A jövőben a telefonap megjelöli az ilyen hívásokat, ha furcsaságot észlel, így időben bonthatja a vonalat. A Google egyre komolyabb fenyegetésnek nevezi ezt a csalási módszert, így érthető, hogy idejét látták egy ilyen funkció élesítésének. A támadáshoz a rossz indulatú felek meghamisítják egy ismerőse mobil számát, majd AI alapú technológiával utánozzák az ő hangját is. A telefon alkalmazás figyelmeztetése azt fogja kiemelni, hogy valaki valószínűleg úgy tesz, mintha az ismerőse hívná. A funkció csak Android 12 és újabb rendszerverziókkal működik, és az is feltétel, hogy a megbízható valódi ismerősének is a Google telefon alkalmazást kell használnia. Az új biztonsági funkció az Android júniusi frissítő csomagjával érkezik meg a felhasználókhoz több más újítással egyetemben. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

Gyeres koma, és ugye a Republic együttes egy régi klasszikus dala szólt a Muravidéki Magyar Rádió, előtte pedig ugye a tech műsor, amit pedig akkor majd megismétlünk, méghozzá szombaton 17 óra után. Most viszont érkezik Faith Hill felvétele, If You're Gonna Fly Away, utána pedig akkor jövünk is vissza egy értesítéssel.

Na jöjjön akkor ez az értesítés. Az előrejelzett kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a június 5-ére péntek délelőtre tervezett egészségedre lendva rendezvény, tehát ugye holnapi rendezvényről van szó. A várható esőzés miatt a szabadtéri rendezvényt, ami az egészségügyi tevékenység bemutatására, valamint az egészséges életmód és a megelőzés népszerűsítésére összpontosít, nem tartják meg. A rendezvény szervezője a Lendve Egészségház egészségnevelési központja köszöni a megértést. Tehát holnap, amire tervezett ugye június 5-ére péntekre az egészségedre lendve a rendezvény, a várható rossz időjárás miatt elmarad. Szíves megértésüket kérik. Nálunk pedig jön Rúzsa Magdi, meg a Csíkzenekar, utána pedig elmondjuk, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

most. Na hát akkor nézzük is azokat a témákat, amelyek majd várják önöket biztosan a terápiáróban, és három téma biztosan, de még az is lehet, hogy négy lesz belőle. De három biztos, nézzük akkor, hogy melyek azok. 1920. június 4-ét írták alá ugye Párizs közelében azt a békeszerződést, amely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot, és meghatározta az ország új határait. Az eseménynek jelentős gazdasági és kulturális hatásai lettek. A Magyar Országgyűlés 2010-ben elfogadta a törvényt, amely szerint több állam fennhatóság alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Akkor nyilvánították emléknappán június 4-ét. Itt a Muravidéken, a Zsitkosz-Bödeháza határvonalon kialakított heti és barátságpakt szimbolizálja a nemzeti összetartozást. Muravidéki magyar közösség ma este a Magyar Mennyegző című film megtekintésével emlékszik a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére. És ugye mi is szóltunk róla, terepjáróban is hallanak róla majd Fehér Ilonától, aki készít egy összeállítást erről a témáról. Június 4-e, a szlovén véradás napja. Na és az önkéntes véradás a Vörös Kereszt és a transzfúziós szolgálat keretében valósul meg. Cigán Szilvia gyűjtötte össze a legfontosabb adatokat, amelyek akkor majd elhangzanak a terepjáróban. Valamint harmadik témaként, ami biztos, hogy várja neked, Szent Lászlónál gazdag réteg és szép erdők találhatók egy tanösvényt alakított ki a Goricskói Naturpark. Az odalátogatók a lábrétegen élő állatok közül olyan különleges fajokat fedezhetnek fel, mint a lepkék, a skarlátbogarak, valamint a különböző ritka növények. A természetvédők feltérképezték a területet, és karókkal védelmi zónákat alakítottak ki a mocsári tarkalepke, a hangyaboglárka lepkék és más védett hernyók megmentése érdekében. A mocsári tarkalepke mára már kizárólag ezen a réten fordul elő. Arról, hogy pontosan milyen lépéseket tesznek meg a szakemberek, Rekorda Mányka, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak. Úgyhogy ez a három téma biztos, hogy várja önöket a terepjáróban 15 órakor, de még az is lehet, hogy a végén akkor 4 lesz belőle. Úgyhogy nem ulasszák el a terepjárót sem, tehát 15 órakor. Most pedig zenével folytatjuk Hooligans-szel és Sheryl Crow-val.

Két mai programot akkor gyorsan ajánlok még a figyelmükbe. Az egyik az ma lesz 16 órakor a Bakonakitónál. Lehet csatlakozni az Art and Forest másfél órás túrára, mi valóban lassú érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz, mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódással és természet nézésnél. Egy különleges élmény tehát mindenkire vár, erdőfürdőzéssel átszőtt, feltöltődés a természet ölelésében. Találkozó pont az információs pont ugye a Bakonakitónál, és az esemény a Műkedvelő Kultúrhét keretében valósul meg, ezért ingyenes. A másik pedig, amit már ugye említettünk, Nemzeti Összetartozás napja, és ennek alkalmából ma 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptáncfilmet. A film magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal és zenével, tehát ma 20 órakor. Belépés ingyenes, a film pedig szlovén feliratokkal lesz megtekinthető. Nálunk pedig jön Csík Laci.

Csík Laci volt tehát ez, akit hallhattunk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 10:53 perc a pontos idő, úgyhogy 7 perc múlva ismételten várják majd önöket a friss hírek, ugye Oletics Zsuzsannától. Na, a következő órában pedig várja majd önöket Fejér Ilona, és majd jelentkezik ugye a Kisebbségben című műsorunk, és hát, hogy miről szólhat, természetesen a Nemzeti Összetartozás napjának jelentőségéről. Tehát egy Nemzeti Összetartozás napja, trianoni békeszerződés, nemzeti emléknap, mindenről hallhatnak majd a Kisebbségben, tehát a következő órában, úgyhogy mindenképp számítunk a figyelmükre. Ugye többször is említettük ma a nap folyamán, és azért még hallanak róla, ahogy már említettük, ugye a terepjáróban is lesz erről szó, tehát azért emlékezzünk mindenképp arra, hogy ma Nemzeti Összetartozás napja. Úgyhogy jó rádiózást, mindjárt hírek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A parlamenti képviselők ma a rendkívüli ülésen erősítik meg Janez Jánosa miniszterelnök kormányát. A 9 órakor kezdődött sürgősségi ülésen a honatyáknak 8 órájuk lesz a vita lefolytatására, majd a szavazás után az újonnan megválasztott miniszterek leteszik a hivatali esküt. A kormány ezt követően megtartja alakuló ülését, Jánosa pedig átveszi a posztot elődjétől, Robert Goloptól. Több európai országban egyházi ünnep munkaszüneti nap van ma. Itt Szlovéniában jelentősen megnő az átmenő forgalom Ausztriából és Olaszországból Horvátország irányába. A jó időjárás előrejelzésnek köszönhetően a hétvégén a turisztikai és kirándulóhely környékén is tumultusra lehet számítani, ezért a hatóságok óvatosságra intenek. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség tájékoztatása szerint vasárnap az ellenkező irányban lesz élénk a forgalom, emiatt hosszabb menetidő és forgalmi dugók várhatók a Gorenszkói, a Stájer és a tengermelléki autópályákon, a Ljubljanai körgyűrűn, a munkálatok alatt álló útszakaszokon, valamint a Karavánkák, Sentil és Gruskovje határátkelőkön. A Nemzeti Összetartozás napján katonai tiszteletadás mellett vonták fel Magyarország zászlaját a budapesti Kossuth téren, majd Magyar Péter mondott ünnepi beszédet. A miniszterelnök a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről szóló előző nap bejelentett megállapodást méltatta, és közölte, hogy június 23-án Budapest ad otthont a visegrádi négyek miniszterelnöki találkozójának. A Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztet. A szerződés aláírásának ma van a 106. évfordulója. Irán 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt lőtt ki Kuwaitra szerdán, írta meg a Reuters. A támadások egyik célpontja az ország nemzetközi repülőtere volt. A Kuwait elleni támadásokban egy ember meghalt és több mint 60-an megsebesültek. A repülőtéren a járatokat felfüggesztették, az egyes terminál tetején hatalmas lyuk keletkezett. Donald Trump amerikai elnök egy mémet tett közzé a saját közösségi platformján, a Truth Social-ön, amelyen magát az ikonikus brit titkos ügynök James Bond szerepében jelenítette meg. A poszthoz egy fiatalkori archív fotót használt, amelyen egy tükör előtt áll, a kép aláírása pedig ennyi volt, Trump 007. Az amerikai elnök készített magáról egy képet is, amelyen egy nagy gyűlés tömege előtt lép fel, és önmagát a világ legnagyobb attrakciójának nevezte. Egyébként Trump korábban is gyakran hasonlította magát híres személyiségekhez. Hasonlította már magát Elvis Presleyhez, Winston Churchillhez és Teréz anyához is, a legutóbb pedig komoly vitát kiváltva Jézus Krisztushoz. Sport. Pep Guardiola már meghozta első fontos döntését, mióta elhagyta Manchester City-t. A katalán menedzser nem lesz az Inter Miami edzője. Annak ellenére döntött így, hogy anyagilag vonzó. Sok mindent ígérő szerződéssel csábították, hogy legyen Leo Messiék edzője, de Guardiolát nem lehetett eltéríteni eredeti tervétől. Egy évet pihenni akar.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos idő ígérkezik ma, legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 21-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja van ma, amikor a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. 1920. június 4-én írták alá Párizs közelében, a nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, amely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot és meghatározta az ország új határait. Az eseménynek jelentős gazdasági és kulturális hatásai lettek. A megemlékezést a Magyar Országgyűlés nyilvánította hivatalos emléknappá. 2010-ben elfogadták az emléknapról szóló törvényt, amelynek értelmében a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre, függetlenül az országhatároktól. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Ez a nap tehát élő kötelék, amely a nemzet tagjait összeköti, bárhol is éljenek a világban. A magyarok világszerte megemlékezéseket tartanak, amelyek során az összetartozást ünneplik. A mai emléknap alkalmából a Magyar Mennyegző című 2025-ös magyar romantikus zenés néptáncfilmet vetítik a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, amely a népi hagyományok és kultúra erejének történetét dolgozza fel. A filmvetítés 20 órakor kezdődik, a belépés ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak. Mai nemzetiségi műsorunkban pedig a Nemzeti Összetartozás napja jelentőségéről kértük ki Göncz László történész és kisebbségkutató, Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő, Orbán Dusán a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, valamint a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke Bogár Patrik és alelnöke Ábrahám Szára véleményét. Kérem, tartsanak velünk!

0: Göncz László történész és kisebbségkutató, egykori nemzetiségi országgyűlési képviselő osztja meg velünk elsőként véleményét az emléknapról, meglátásait annak létrejöttéről és jelentőségéről.
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó döntés volt ez, ugyan nem törvényszerű, hogy ilyen típusú megemlékezések, ünnepek kibontakozzanak, de úgy gondolom, hogy egy olyan esetben, mint amilyen a magyar történelemben, tehát bekövetkezett több mint 100 esztendővel ezelőtt, amikor a nemzet jelentős része, kb. Egy harmada a megmaradt álom, tehát országhatárain kívül került, akkor nyilvánvalóan, hogy egy olyan lelki állapot volt, amit nagyon nehezen lehetett kezelni. Az első egy-két nemzedék úgymond szó szerint sokként érte meg ugye ezt az úgynevezett tehát elcsatolást. Aztán persze ez azért valamennyire átalakult a későbbi nemzedékeknél, de ahhoz nem fér kétség, hogy a magyarság szöveteiben mindig benne volt ez a nagy, tehát nemzetvesztés, és hosszú ideig, tehát úgymond gyásznapként kezelték, vagy hát gyásznapként jelent meg a magyar történelmi emlékezetbe, de ha úgy tetszik, akkor tehát évfordulóként is, hiszen ugye rendszeresen korábban is voltak programok, tehát megemlékezések. És közeledve ugye a századék, tehát évfordulóhoz, amikor egy olyan kormány jött, amelyik ugye most ugyan éppen távozott, de ahhoz nem fér kétség, hogy a nemzetpolitika tekintetében tehát nagyon sokat tett, tehát valamilyen formában várható volt, hogy elő, tehát rukkolnak valami olyasmivel, ami elvileg nem szabadna, hogy már irritáljon bárkit is, amennyiben őszintén állunk az elemzéséhez. Hát persze nem az történik mindig, ezt a mai napig látjuk, de annak ellenére. De ugyanakkor valamilyen formában mégiscsak a történelmi emlékezetben, tehát megőrzi az esemény jelentőségét. Ezért gondolták akkor, hogy ne legyen ugye nemzeti gyásznap, hanem legyen a nemzet összetartozásának a napja. Ha úgy tetszik, a nemzet úgymond légi egy összetartozásának a napja. Ha úgy tetszik, a nemzet úgymond légi egyesítésének a szín.

0: mi is a jelentősége ennek az egésznek. Én megkockáztatom, ha akár a magyarság köreibe kérdezzük meg az állami hovatartozás kérdésének a konkrétumait, akkor hát ma már nem olyan túlságosan sokan, talán a különböző közösségek egyharmada tudnám megmondani, hogy pontosan miről is volt szó. És ugye ilyen szempontból azért hát legalább a Nemzeti Összetartozás napján általában elhangzanak ezek a legfontosabb információk, hogy mi történt az első világháborút követő békekonferencián, nem csak Magyarország szempontjából, hanem általában a térség szempontjából. E tekintetben a nemzeti emlékezet, a nemzeti tudatformálás, tehát a közösségépítés szempontjából fontos. Ugyanakkor meg hát valamilyen formában úgy gondolom, hogy azért mégiscsak mindig alkalmat ad arra, hogy valamilyen konkrét programok sorakozzanak fel mellé, és ugye ezzel is tehát érezhetővé válik a nemzet tényleg és összetartozása úgy, hogy ez ma már semmilyen szempontból nem kérdőjelezi meg a létező államhatárokat. Sajnos, hogy a világban zajlanak, tehát különböző területeken olyan dolgok, ahol az államhatárok veszélyben vannak. Én úgy gondolom, hogy ez itt ebben a mi szükebb Kárpát-medencei térségünkben, most ukrajnai részt ugye nem számítva, én azt hiszem, hogy ennek a veszélye nem áll fönt, tehát ilyen szempontból nem szabadna, hogy ez különösképpen irritáljon, tehát szomszédos népeket.
1: Pedig sajnos még a közelmúltban is történtek erre utaló megnyilvánulások a többségi nemzet és szlovén politikusok köreiben is. A kisebbségben élő magyarságnak viszont az emléknap mégiscsak sokat jelent.
0: Azt a többletet biztosítja a magyarságnak, hogy így jelképesen is, amellett, hogy tartozik egy országhoz, tartozik egy régióhoz, tartozik egy kisebb közösséghez, valamilyen formában kötődik a magyar nemzethez is, és hogyha a magyar nemzet úgymond alapterülete az Magyarország, akkor valamilyen szempontból, tehát Magyarországhoz is kötődik, anélkül, hogy ehhez határmódosításokba gondolkodna, vagy bármilyen más formában. Persze, egy utolsó gondolat még, tehát nagyon lényeges viszont az volna, ha azért ezzel egy picit az arra hivatott intézmények, főképpen oktatás, kulturális tevékenységet végzői, tehát intézmények nagyobb hangsúlyt fektetnének, úgy általában, tehát Kárpát-medence, vagy akár a világ szintjén, ha úgy tetszik, mert amint már mondottam, ugye nagyon sokszor találkozunk olyan szituációkkal, hogy végül is akár a muravidéki, tehát fiatalok nem is tudják, hogy ők, tehát bármikor is, már dédszüleik, vagy bárki más a családból, egy másik országnak is az állampolgára volt. És hogyha valahol az ősök és a történelmi gyökerek nem ismertek, akkor nagyon nehéz az identitásformálás, nagyon nehéz a közösségépítés, mert akkor nagyon hamar ugye ki lehet sikladni a gondolatmenetet, és amikor ezer más problémák van, és ma a digitális világ, nem tudom, ilyen milliónyi számról napra lebontva hozza az információkat, akkor ilyen jellegű kérdések, tehát nagyon hamar ugye úgymond elvesznek az éterbe, vagy a légkörbe, ha úgy tetszik. És ezért kéne, hogy tehát valamilyen formában ezekkel a típusú kérdésekkel többet foglalkozunk, nem csak a nemzeti összetartozás napja kapcsán, hanem akár az oktatási program keretében, akár tehát külön sorozatok keretében, mert én amondó vagyok, hogy akkor tudunk jó közép-európaiak lenni, európaiak lenni, akkor tudunk jó állampolgárai lenni bármelyik országnak is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi is a mi státuszunk, tehát honnan jövünk és hova tartunk.
1: Mondta Göncz László. Horváth Ferenc, nemzetiségi országgyűlési képviselő, a csúcsszervezet egykori elnöke, aki az összetartozás napi megemlékezést itt a Muravidéken bevezette, az összetartozás napjának jelentőségét így összegezte.
2: Szerintem nagyon fontos az, hogy egy olyan nemzet, mint a magyar nemzet, amely számos országban él, minden mondhatni azt, hogy olyan országban, amely határos Magyarországra él, hogy talált magának egy olyan napot, amely valahol arra emlékezteti, hogy egy nemzet vagyunk, attól függetlenül, hogy a határok ha elválasztanak bennünket. Számomra személyesen az is egy, mondhatnám azt, hogy egy jó elképzelés, hogy az összetartozás napja legalábbis megítélésem szerint egy kicsit túl próbál lépni azon a Trianon traumán, amit talán sokan a magyarok még mindig megélnek, és nem úgymond visszatekintünk, hanem valahol a jövőbe tekintünk. És számomra az összetartozás napjának ez a legfontosabb üzenete, hogy a magyar nemzet a történelme során számos tragédiát túlélt, számos tragédiát megélt, de mindig valahol fel tudott ebből állni, és nyilvánvaló, hogy a valamivel több mint 100 éves sebek még mindig viszonylag frissek, még mindig vannak olyan családok, akiket ez érintett, különösen az azt

0: követő időszak is, amikor tényleg gyakorlatilag egy hermetikus határzár volt a két ország között, amelyre még a részben az én korosztályom is emlékszik, az idősebbek meg pláne. És megítélésem szerint ez nagyon fontos, hogy most már szabadon mozoghatunk, hogy fontos az, hogy az elmúlt évtizedekben, amint lehetőség lehetett, de részben már úgymond a szocializmus idejében is a magyar-magyar kapcsolatok itt különösen Zala és Vas megyében megerősödtek, létrejöttek először, majd megerősödtek, és sikerült ezeket a kapcsolatokat az élet különböző területén megtartani. Tehát lehet azt mondani, hogy a két szomszédos vármegye és a Muravidék ebbe is talán sok szempontból példát mutatott a többi régiónak. Nyilvánvaló talán itt kicsit a határátlépés is még mindig egyszerűbb volt talán, mint mondjuk egy romániai viszonylatban, de én azt gondolom mindenképpen nagyon fontos, hogy a magyar emberek már akkor egymásra találtak, és ezt a hagyományt, ha lehet hagyománynak nevezni, már kinőtte magát barátsága, és ezt folytatjuk, és természetesen közben az intézményrendszerek is ehhez csatlakoztak, és én bízom abban, hogy ez tovább erősíti a magyar-magyar kapcsolatokat.
1: Most már a határok végül is megszűntek. Mégiscsak az emléknapnak van egy jelentősége. Lehet, hogy mindenki nem is tudja, hogy milyen emléknapról beszélünk, de azért a magyarság javarészét összekapcsolja.
0: Nagyon rohanó világban élünk, és nagyon sokszor még a saját személyes, úgymond ünnepünkről is megfeledkezünk, és különösen olyan ünnepekről, vagy olyan alkalmakról, amelyek viszonylag új keletűek. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy van egy ilyen nap, majdnem azt mondom, hogy augusztus 20-ához, vagy március 15-éhez sorolnám így a jelentőségében, nyilvánvaló más szempontból, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, különösen itt a határtérségben, hogy ezt megéljük és megünnepeljük, megemlékezzünk. Ugye a Barátságparkban állítottunk egy emléktáblát, ami azt gondolom, hogy az üzenetében is elmondja azt az összetartozásnak a jelentőségét, és valahol az együttélés jelentőségét, és valahol vagy a fontosságát a többségi nemzettel, mert szerintem a kettőt nem lehet külön választani, hogyha valaki egy, mondjuk azt, ha nem is szimpatikus számomra ez a kisebbségi szó kifejezés, de hogy egy kisebbségi létben ér, szerintem az is nagyon fontos, hogy megtartsa önazonosságát, de ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a többségi nemzettel megpróbálja megtalálni őket a közös pontokat, amelyek a, úgymond a térséget erősítik. Ugye korábban Szerdahelyen ültettünk már emlékfát, tehát valahol a múltban mindig találtunk olyan eseményt, olyan lehetőséget arra, hogy ilyenkor különösen megemlékezzünk a határ, úgymond mindkét oldalán élő magyarság vezetői, és nem csak a vezetői, hanem a határon két oldalán élő emberek, és szerintem ez egy nagyon fontos gesztus, és jól látni azt, hogy ha az ember kimegy egy barátságparkba, hogy most is különböző rendezvények vannak ott, tehát valahol már, bár 11-12 éves a park, de valahol már szinte egy ilyen természetes találkozó helyé alakult át. Ezelőtt 40-50 éve azt gondolom, hogy ezt senki nem gondolta volna, hogy ilyen lehetséges lesz, és én különösen örülök a Barátságparknak olyan szempontból, hogy ez tulajdonképpen egy olyan kezdeményezés volt, amely alulról jött, tehát az emberektől jött, a sikuciaktól, a bödeháziaktól jött, és emlékszem, amikor először ott kint voltunk, és tisztítottuk a parknak a területét, mert amikor valahol a politika, vagy a döntéshozók döntenek valami mellett, az sokszor kicsit olyan erőltetettnek tűnik, ennek még van egy igazi varázsa, és azt gondolom, hogy azóta is kiválóan szolgálja azt a célt, amelyre úgymond elképzelték.
1: A többségi nemzetet említve, az elmúlt években voltak olyan évek, amikor azért a többségi nemzet úgy megjegyezte, hogy most a magyarok miért emlékeznek a trianoni eseményekre, azokra a tragikus eseményekre, és úgy felrótták a Nagy Magyarországnak az elképzeléseit. Mit gondol, most már elfogadják ezt a jelképes emléknapot?
0: Valószínűleg mindig lesz egy olyan réteg, aki ezt az emléknapot kihasználja olyan célokra, hogy úgymond megpróbálja a magyarság ellent fordítani akár ilyen Nagy Magyarország térképpel riogatva, meg egyéb kérdéssel. Én úgy érzem, őszintén szólva, hogy a politikumban is talán kihalófélben vannak, most a szó jó értelemben mondom, azok a személyek és pártok, akik ezt ilyen módon próbálják kezelni. Tehát az elmúlt években egy-két felszólalás ugyan volt, de én azt hiszem, hogy az, aki értelmesen gondolkodik, és ebből nem feltétlenül politikai pontokat szeretne csinálni, de gyakran én azt gondolom, hogy ez már néha talán visszajáró is sült, különösen a nemzetiségileg vegyesen lakott területen. Az abszolút megérti ennek a megemlékezésnek az üzenetét, hogy ez nem a múltról szól, nyilvánvalóan a múlthoz kötődött, de ahogy már említettem, mindenképpen arról szól, hogy magyarok itt vagyunk, és itt szeretnénk maradni a szülőföldünkön, és itt szeretnénk boldogulni, és ez senki ellen nem szól, ez csak arról szól, hogy önmagunkat is emlékeztessünk arra, hogy az őseink évszázadokon keresztül itt éltek, és nekünk is valahol kötelességünk a magyar nyelvet, a magyar kultúrát továbbadni a következő generációknak.
1: Adott hangot véleményének Horváth Ferenc. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke így jellemezte az emléknapot és annak jelentőségét a Muravidéki Magyar Közösség számára.
2: Minden éven megünnepeljük ezt a napot, emlékezzünk vissza arra a történt dolgokra, de egyben ünnepeljük azt, hogy a magyar nemzet része vagyunk. Egy olyan nemzet része vagyunk, amely büszkén tekinthet vissza az 1100 éves történelmére, amikor vannak felmenőink, akik életüket adták a szabadságunkért, az anyanyelvünkért, és nem utolsó sorban azért, hogy mi ma itt boldogan élhessünk. Tudjuk azt, hogy Muravidék egy kiváltságos terület, a Kárpát-medencében keresi a párját, nem csak Kárpát-medencében, az európai területen is, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy muravidékiek vagyunk, és hogy muravidéki magyarok vagyunk. Mert ez egy kiváltság, amiért hálásnak kell lennünk Istennek, és amit kötelességünk továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak. Mert ez egy kincs, és ezt a kincset ápolni kell, és az összetartozás napja ennek a kincsnek az ápolásának az alapvető eleme.
1: A muravidéki magyarság magáénak tartja ezt az emléknapot, tehát az összetartozás napját? Hogyan érzi elnök úr?
2: Sajnos meg kell azt mondani, hogy az előző rendszer 50 év határzára megtette a magáét, az is, amikor úgymondván 50 évig a magyar állam nem ismerte a külhoni magyarokat, és ezt az 50 év elzárást a külhoniak nehezebben tudták elfogadni. És most, amikor azt mondjuk, hogy az elmúlt 20 évben, 30 évben egy ilyen nagyon jó viszony alakult ki a külhoni magyarság és az anyaország között, ez a nap valahogy a mindannyiunké, nem csak a muravidéki magyaroké, hanem az anyaországé is. Mert sem ők, sem mi nem tehetünk arról, hogy határ átment a fejünk fölött.
1: Most, amikor már eltörölték a határokat, mégis nagy a jelentősége annak, hogy emlékezzünk az 1920-as eseményekre.
2: Sajnos az 1100 éves történelmünk folyamán egy-kétszer kegyetlenül elbánt velünk a sors. A trianoni békediktátum az egy a világon addig és azóta sem látott döfés a hátba, amit még a mai napig nem tudtunk földolgozni. Ahogy az előbb említettem, mi nem akartunk, de sajnos elvitték a fejünk fölött a határt, és egy másik országba kerültünk. A szülőföldünkön való boldogulásnak a vágya tartott fönt az elmúlt 50 évben. Tartotta meg ezt a maroknyi magyarságot a Muravidéken, amelynek nagy gondjai vannak manapság. Újra föl kell, hogy fedezze gyökereit, és a 21. század kihívásainak eleget tenni, hogy megmaradhassunk, és hogy gyarapodhassunk, ami még fontosabb, mert tudjuk azt, hogy sajnos az elmúlt 30 évben létszámunk nagyon apadt, öntudatunk nagyon megkopott, és ezen remélhetőleg, hogy ilyen napok, mind az összetartozás napja, mind az augusztus 20-ai központi megemlékezés, nem utolsó sorban a muravidéki vágta, és még sorolhatnám a többi rendezvényt, amely annak érdekében történik, hogy az emberek találkozzanak, hogy az emberek beszélgessenek, és hogy az emberek jól érezzék magukat a szülőföldjükön.
1: Mondta Orbán Dusán tanácselnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. És vajon mi az emléknapról a véleményük a muravidéki fiataloknak? Van-e ennek a napnak bármilyen jelentősége számukra? A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnökét, Bogár Pátrikot és alelnökét, Ábrahám Szárát kérdeztük.
3: Muravidéki magyar fiatalként a magyar nemzethez való kapcsolódás egyszerre természetes és különleges élmény. Természetes, mert ugye a nyelv, a kultúra, a hagyományok és a családi értékek mind-mind a magyarsághoz kötnek bennünket, de ugyanakkor különleges is, mert kisebbségben élve tudatosabban éljük meg identitásunkat, és nagyobb jelentősége van annak, hogy megőrizzük anyanyelvünket és kulturális örökségünket.
1: Szára, mindez miért?
4: Számomra ez a nap egyfajta megerősítés. Megerősítés arra, hogy egy nyelvet ápolunk, egy kultúrában élünk, ugyanolyan történelem köt bennünket össze a maga-maga módján, és emiatt rendkívül fontosnak tartom azt, hogy erről méltón megemlékezzünk és hálát adjunk.
1: A Muravidéki Magyar Fiatalok szervezetének keretében valószínűleg külön jelentősége is van az összetartozás napjának. Ezen által más határon túli fiatalt, magyar fiatalt is megismertek.
3: Igen, nagyon sokat közreműködünk a magyarországi egyesületekkel, illetve a többi kárpát-medencei egyesületekkel. Ugye részesei vagyunk a Magyar Ifjúsági Konferenciának is, amely egy ilyen ernyőszervezet is. Azon belül nagyon sok fiatalt a Kárpát-medencében megismerhettünk, és mindig azt mondom, hogy milyen jó, hogy most akárhová megyek a Kárpát-medencébe, mindenhol van egy nagyon jó barátom.
1: Szára?
4: Azért nagyon jók ezek a konferenciák, mert minden évben megbizonyosodunk arról, hogy a problémák és gondok, amikkel mi is küzdünk, azok nem egyedülállóak. Ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek Vajdaságban, Erdélyben, stb. Tehát az asszimiláció, az identitás megőrzésének a problémája, illetve a fiatalok elvándorlása mind-mind olyan dolgok, amiért a mi szervezetünk is szeretne tenni. Nagyon sok projektötletet is kaptunk egyébként, illetve közreműködésről is beszéltünk a jövőben, ami nagyon fontos, hiszen minden egyes közreműködés egy újfajta perspektívát ad nekünk, és a jövőben ezeket szeretnénk fejleszteni.
1: Patrik, van jövője a muravidéki magyarságnak?
3: Persze, hogy van neki jövője, hisz minden nap ebben élünk, és látszik, hogy milyen összetartozás van a muravidéki magyar fiatalok közt is, úgyhogy mindenképpen igen, van.
1: Szára?
4: Abszolút nincs olyan, hogy nem.
1: Nyilatkozták a magabiztos muravidéki fiatalok, Bogár Pátrik és Ábrahám Szára a Nemzeti Összetartozás emléknapja kapcsán.

Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben a Nemzeti Összetartozás napjának jelentőségét jártuk körül. Az adást Fehér Ilona készítette. A hangtechnikus Király Tomislav és Vucsák Filip volt. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 7:45-tól ismételjük meg, de honlapunkon is megtalálható. Viszont hallásra egy hét múlva.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Nyáron mindenki megtalálja a számára a legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget. Az évszak árnyoldalaival azonban csak akkor szembesülünk, amikor megjelennek az első kellemetlenségek. Zúg a fejünk, bedagad a lábunk, viszketnek a szúnyog csípések, vagy éppen az emésztőrendszerünk mondja fel a szolgálatot. Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár szerint a természet kínálata gyógynövények segítségével e problémák többsége enyhíthető vagy orvosolható. Hogy hogyan? Azt megtudhatják az eheti rádiórendelő című műsorból. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 15 perckor.

0: szeretem.
1: Kedves hallgatóink, csütörtök van, június 4-e, ez pedig itt a Moravidéki Magyar Rádió, ugye nemzeti összetartozás napja is van ma, viszont a délelőtti csapat elbúcsúzik lassan önöktől, úgyhogy köszönjük a figyelmüket. De kik is voltunk önökkel? Torma Robi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Ő ugye még érkezik, hiszen várja önöket a Déli Krónika is. No, utána pedig a délután folyamán itt lesz önökkel Donner tímja, úgyhogy jó társaságban lesznek, ezért mindenképp ajánljuk továbbra is a figyelmükbe a Moravidéki Magyar Rádiót. Köszönjük az eddigi figyelmet, továbbra is, tehát akkor jó rádiózást és szép délutát mindenkinek!

következnek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírösszefoglaló mikrofonjánál Donner Tíme, a műsorvezetőt hallják. A műsor hangtechnikusa Torma Robert lesz. Nevükben is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Ma megalakul a szlovén kormány.
1: A szlovén parlament elnöke június 16-a és 18-a között Szerbiába látogat.
2: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napját ünnepli Magyarország.
1: Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról.
2: Véget ért a NASA 11 éve tartó Mars missziója.
1: A rövid bevezető után már is jövünk a részletes jelentésekkel. Számítunk figyelmükre!

0: A parlamenti képviselők ma rendkívüli ülésen erősítik meg Janez Jáns a miniszterelnök kormányát.
1: A 9 órakor kezdődött ülésen a honatyák 8 órájuk. Honatyáknak 8 órájuk lesz a vita lefolytatására, majd a szavazás után az újonnan megválasztott miniszterek leteszik a hivatali esküt. A kormány ezt követően megtartja alakuló ülését, Jánosa pedig átveszi a posztot elődjétől, Robert Goloptól.
0: Szlovéniában hatályba lépett a rejtett vagy jeltelen hadisírok felkutatásáról, az áldozatok exhumálásáról és méltó újratemetéséről szóló törvény módosítása, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává nyilvánítja.
1: A jogszabály előírja továbbá a háborúk és forradalmak áldozatainak földi maradványai újratemetését a ljubljanai Zsálett temetőben. Zorán Jankovics polgármester már bejelentette, hogy megvizsgálja a zsálei temetkezések megakadályozásának lehetőségét.
0: Zorán Stevanović, a szlovén parlament elnöke június 16-a és 18-a között Szerbiába látogat.
1: Mint ismert, a Resnica párt politikusa tavaly novemberben a szerb médiának azt nyilatkozta, hogy támogatni fogja a szlovéniai szerb nemzeti közösség kisebbségként való elismerését célzó kezdeményezést. Felmerült, hogy ez lesz a mostani belgrádi látogatásának egyik fő témája. Stevanović ezt cáfolta.
0: Zorán Stevanović a parlament elnöke egy Facebook bejegyzésében útszéli viselkedéssel vádolta meg az ellenzéki Giványa Szvoboda női képviselőit. A párt részéről kemény reakciók érkeztek.
1: Robert Golob, a tömörülés elnöke bejelentette, hogy megindítják a megfelelő jogi eljárásokat. Stevanović bejegyzését a Levica és az SD is elítélte, mondván, az ilyen szavak nem illenek az ország második legfőbb tisztségéhez.
0: Több európai országban egyházi ünnep munkaszüneti nap van ma, így Szlovéniában jelentősen megnő az átmenő forgalom Ausztriából és Olaszországból Horvátország irányába.
1: A jó időjárás előrejelzésnek köszönhetően a hétvégén a turisztikai és kiránduló helyek környékén is tumultusra lehet számítani, ezért a hatóságok óvatosságra intenek. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség tájékoztatása szerint vasárnap az ellenkező irányban lesz élénk a forgalom, emiatt hosszabb menetidő és forgalmi dugók várhatók a gorenszkói, a Stájer és a tengermelléki autópályákon, a ljubljanai körgyűrűn, a munkálatok alatt álló szakaszokon, valamint mint a Karavánkák, Sentil és Gruskovlje határátkelőkön. Az ügynökség arra kéri az utazókat, hogy legyenek türelmesek, felelősségteljesen közlekedjenek, és szigorúan tartsák be a közlekedés biztonsági szabályokat.
0: A Nemzeti Összetartozás napján katonai tiszteletadás mellett vonták fel Magyarország zászlóját a budapesti Kossuth téren, majd Magyar Péter mondott ünnepi beszédet.
1: A miniszterelnök a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről szóló előző napon bejelentett megállapodást méltatta, és bejelentette, hogy június 23-án Budapest ad otthont a visegrádi négyek miniszterelnöki találkozójának. A Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztet. A szerződés aláírásának ma van a 106. évfordulója.
0: Oroszország nyitott arra, hogy gyakorlati, együttműködésen alapuló kapcsolatokat alakítson ki Magyarország új kormányával, mondta Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő a RIA Novosti által csütörtök hajnalban ismertetett nyilatkozatában.
1: Korábban Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője is arról beszélt, hogy Oroszország kész párbeszédet folytatni az új magyar vezetéssel. Alekszej Lihacsova, Rosszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, a vállalat minden a Paks 2 beruházással kapcsolatos kérdésre választ tud adni a magyar félnek.
0: 17,5 millió forintot keresett az alapjogokért központnál Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes, derült ki a Magyarországra menekült lengyel politikus friss vagyonnyilatkozatából, amelyről a hvg.hu számolt be.
1: A Lengyelországban korrupcióval vádolt Romanovski 2024. decemberében menekült Magyarországra, és kapott ott politikai menedékjogot az Orbán kormánytól. A lengyel ügyészség többek között közpénzekkel való visszaéléssel és korrupcióval gyanúsítja a nacionalista konzervatív jog- és igazságosság párt politikusát.
0: A ciprusi EU elnökség bejelentette, hogy valamennyi uniós tagállam jóváhagyta Ukrajna és Moldova első tárgyalási klaszterének megnyitását.
1: A klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyithatják. A tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesznek igénybe.
0: Annak ellenére, hogy Szlovénia államháztartási hiánya az idei évre várhatóan meghaladja a bruttó hazai termék a GDP 3%-át, az Európai Bizottság úgy véli, hogy jelenleg nincs ok a túlzott hiány miatti eljárás megindítására Szlovéniával szemben.
1: Ez azonban ősszel megtörténhet, ha a szlovén kormány nem tesz megfelelő intézkedéseket, értesült a Portfólió.
0: És most az egyéb történésekről. Kirill pátriárka két brazil kisváros templomába küldi Hilaria metropolitát, miután a cserendőrség kokaint talált az orosz egyházi vezető autójában. A korábban az egyház külügyminisztereként működő, majd fokozatosan kegyvesztett püspök az elmúlt években szexuális zaklatási váddal és fényűző életmódjával kapcsolatos kritikákkal is szembesült.
1: Hilarián fényűző életmódot él, kritikák érték jaktozási és síelési nyaralásai, valamint a Budapest közelében lévő birtoka miatt is. A metropolita azt állítja, hogy ingatlanait és életvitelét a könyvei és filmjei után járó jogdíjakból finanszírozza.
0: Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról, jelentette be az amerikai külügyminisztérium azután, hogy néhány napja Donald Trump azt közölte, Izrael és a Hezbollah megállapodott a harcok beszüntetéséről.
1: A megállapodás lényege szerint az Irán által támogatott politikai fegyveres csoportnak be kell fejeznie a harcokat, és az Izrael ellenőrzése alatt álló dél-libanoni területről a Hezbollah embereinek távoznia kell. A két ország június 22-én ismét találkozott, hogy további tárgyalásokat folytassanak egy átfogó megállapodás elérése érdekében. A Hezbollah egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a bejelentést.
0: Szerdán tűz pusztított egy új delhi épületben. A Press Trust of India szerint legalább 18 ember meghalt és többen megsérültek.
1: A lángok a város déli részén fekvő lakóövezetben csaptak fel. A tűzoltók 37 embert mentettek ki az épületből, mielőtt sikerült megfékezniük a lángokat. A helyi média szerint az áldozatok között külföldi állampolgárok is voltak, akik orvosi kezelésre érkeztek Indiába.
0: Az Egyesült Államok képviselőháza 215-208 arányban elfogadott egy határozatot, amely korlátozná Donald Trump elnök lehetőségét arra, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül további katonai műveleteket hajtson végre Irán ellen. A határozat még a republikánus többségi szenátus jóváhagyására vár, így egyelőre nem világos, hogy ténylegesen korlátozhatja az elnök mozgásterét.
1: A kezdeményezés támogatói szerint a kongresszus kizárólagos joga a hadüzenet kiadása, ezért az iráni katonai akciókhoz is törvényhozási felhatalmazása lenne szükség. A február végén kirobbant konfliktus során az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra, amely válaszlépésekkel reagált a térségben. Bár áprilisban tűzszüneti megállapodás született, az elmúlt napokban ismét kiújultak a harcok.
0: Az FBI emberei lelőtték azt a férfit, aki egy kaliforniai bankban ejtett túszokat.
1: A férfi a Chase Bank többszintes épületében barikádozta el magát a túszokkal Bakersfieldben, Los Angeles-től 177 kilométerre északra. A rendőrség eredetileg bombariadó miatt érkezett a helyszínre. A túszok sértetlenül megúszták az esetet.
0: Záróhírünkben arról, hogy véget ért a NASA 11 éve tartó Mars missziója, miután megszakadt a kapcsolat a bolygó körül keringő Maven űrszondával. Az űrügynökség azt közölte, utoljára 2025. december 6-án tudtak kommunikálni az eszközzel. A NASA szakemberei ezután hetekig próbálták visszaállítani a kapcsolatot, ám idővel kimondták, hogy a küldetés menthetetlen, az űrszonda nem tudja tovább ellátni feladatait.
1: A Maven volt az első olyan űrmisszió, amelynek céljául a marsi atmoszféra és annak fejlődésének kutatását tűzték ki. 2013. november 18-án bocsátották fel, és 2014. szeptember 22-én állt Mars körüli pályára. Ettől kezdve a bolygó felső légkörét és ionoszféráját vizsgálta, illetve azt, milyen kölcsönhatásban vannak a nappal. Ezáltal segített azt is megérteni, hogyan szökött el a marsi légkör nagy része a világűrbe, és milyen lehetett a planéta atmoszférája, klímája és élhetősége a múltban.
2: Sport.
0: Focival indítunk, annak apropóján, hogy a szlovén labdarúgó válogatott csütörtökön 18 órai kezdettel két júniusi barátságos mérkőzéséből az elsőt játsza ma Stožicében. Az ellenfél Ciprus lesz, a szlovén tábor jó eredményt szeretne elérni a találkozón. 69 méter 13 centiméteres dobásával Krisztián Cseh győzett a finnországi Turkuban megrendezett World Athletics Gold Series versenyen. Az Európa-bajnok szlovén diszkoszvető 1 méter 73 centiméterrel verte Daniel Steelt és Matt Dennyt, a második, illetve a harmadik helyezettet. Matic Ajnducek is első lett, ő pedig a 400 méteres gátfutásban 48,47 század másodperces ideje, 22 század másodperccel maradt csak el országos rekordjától. A horvát labdarúgó válogatott VB előtti utolsó megmérettetésére kerül sor vasárnap Varasdon. A 20:45 perckor kezdődő barátságos mérkőzésen az ellenfél Szlovénia lesz. A horvátok kedden 0-2-re kikaptak Belgium nemzeti csapatától Riekában. A Puskás arénában a múlt szombati BL döntő után ismét teltház előtt rendezhetnek futballmeccset. Pénteken Budapesten Finnországot, kedden Debrecenben Kazaksztán fogadja a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott. A Nemzetközi Vívószövetség engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken. A lozani székhelyű FEI közlése értelmében Oroszország és Fehéroroszország képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi hongkongi világbajnokságon felvonultathatják. Ugyanakkor az Európai Szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16-a és 21-e közötti franciaországi Európa-bajnokságon.
1: Időjárás. Többnyire napos idő ígérkezik, ma legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 21 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot és jó MMR rádiózást, Donner Tíme a délutáni műsorvezető társaságában. Szép napot!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit június 4-én, csütörtök délután a krónikát követően egy kis zenével indultunk, és sok-sok zenével folytatjuk tovább a ma délutánt. Kellemes rádiózást mindenkinek így 3 perccel negyed egy után. Számítunk figyelmükre, egészen este 7-ig tart a vezetett műsorrész. Egy röpke értesítés: a Népújság szerkesztősége értesíti előfizetőit és olvasóit, hogy informatikai rendszer hiba miatt alap heti száma majd pénteken, tehát holnap jelenik meg. Megértésük köszönjük, mi viszont maradunk a folytatásban. A hangtechnikus Györkös Gorán lesz a műsorvezető, Donner Tíme. Kellemes délután mindenkinek!

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

Kedves hallgatóink! Mai adásunk egybeesik a Nemzeti Összetartozás napjával, és ennek alkalmából a 8 országra szakadt magyarság hangja szólal meg műsorunkban a keleti Kárpátoktól a Mura mentéig. Hallgassanak minket ma este 4-7-től.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Nyáron mindenki megtalálja a számára a legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget. Az évszak árnyoldalaival azonban csak akkor szembesülünk, amikor megjelennek az első kellemetlenségek. Zúg a fejünk, bedagad a lábunk, viszketnek a szúnyog csípések, vagy éppen az emésztőrendszerünk mondja fel a szolgálatot. Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár szerint a természet kínálata gyógynövények segítségével e problémák többsége enyhíthető vagy orvosolható. Hogy hogyan? Azt megtudhatják az eheti Rádiórendelő című műsorból. Tartsanak velünk szombaton 10:15-kor.

0: 10 perccel egy óra előtt egy értesítés az előrejelzett kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a június 5-ére péntek délelőtre tervezett egészségedre lendva rendezvény. A várható esőzés miatt a szabadtéri rendezvényt, amely az egészségügyi tevékenységek bemutatására, valamint az egészséges életmód és a megelőzés népszerűsítésére összpontosít, nem tartják meg. A rendezvény szervezője, a Lendvai Egészségház Egészségnevelési Központja köszöni a megértést.
1: Haldokló reggelre ébredek, nem nagyon esik jól semmi sem.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Időjárás. Köszöntöm a rádió hallgatókat, csütörtök délután 1 óra a pontos idő. Derült szép napos időnk van, és így is marad a nap folytatásában. 23 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, ennyit jelentettek legutóbb Muraszombatból is. 22 fok van Mariborban és a fővárosban, 23 fok a tenger melléken. A Kredaricán 8 fokot mértek röviddel ezelőtt. Többnyire napos idő ígérkezik ma, legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, 21-26 fok között lesz majd a maximum érték. Még egy picit itt vidékünkön is emelkedett a hőmérséklet. Használják ki a mai szép időt, holnapra több felhő érkezik fölénk, és a délután már borultan telik el, sőt, holnap délután, késő délután csapadék is érkezik majd vidékünkre, írja az előrejelzés. Ami Magyarország időjárását illeti, több órás napsütésre ott is lehet számítani. Időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják ezt meg, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli délnyugati szél. Délután 23 fok körül alakulnak a maximumok, és nagyjából ennyit mérnek egyébként a városok környékén, Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és Budapesten is. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik majd északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is lehet. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul és megélénkül. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára és köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig nagy lesz az eltérés. Keletebbre még a 30 fokot is megközelítik az értékek, nyugaton pedig 20 fok körül alakulnak majd a maximumok. Ami a hétvégét illeti, szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen délkeleten alakulhat ki néhol csapadék, 23-28 fok lesz. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként zavarhatnak gomoly felhők, megközelítjük a 30 fokot majd. A pollen terhelés várhatóan a hét második felében ismét felerősödik, erre készüljenek az allergiások. Időjárási front ma nincsen térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek a tegnap elvonult, illetve a holnap érkező hidegfront miatt is. Főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszulét is előfordulhat. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős, néhol akár nagyon erős fokozatot is elérhet, ezért fordítsunk kellő figyelmet, bújjunk megfelelő védelmet.
3: Közlekedési hírek.
2: Száraz időben, száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset miatt akadályozott a forgalom a Jubjanai nyugati elkerülő úton Bőrdő és Kozárja között Kozárja irányába. Nem csak baleset történt, hanem torlódik a forgalom, de nem csak itt, hanem másutt is. A Jubjanai bekötő utakon szinte minden irányból torlódásra lehet számítani. A Vipavai gyorsforgalmi úton Rászdörtó felé van torlódás, illetve a Steyer autópálya mentén a Sentil elágazásig Maribor felé, illetve a regionális úton is torlódik a forgalom, valamint a Gorenszkói autópályán a Karavanka alagutat Szlovénia irányába időnként lezárják. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Muraszombat környékén lehet számítani. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy perc múlt el egy óra, friss információkat hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ne menjenek sehova, illetve hát intézzék azért a dolgokat, de maradjanak a készülékek közelében. Számítunk figyelmükre a következő órákban. Most ebben az órában zenével folytatjuk, és nem sokára az aréna következik.
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Az FC Barcelona világszerte több mint 50 saját utánpótlást nevelő központot, az úgynevezett Barça Academy-t működteti a 6 és 18 év közötti korosztályok számára. Ezek az intézmények az összes kontinensen jelen vannak, és a katalán klub hivatalos szakmai módszertanát alkalmazzák a fiatal labdarúgók képzésére. A helyi játékosok a La Masia hagyományaira épülő taktikai, technikai és értékalapú képzést kapják. Az egyik ilyen akadémia, a Barça Academy Hungary, az FC Barcelona hivatalos magyarországi utánpótlás központja. Az U12-es csapat a hétvégén Lendván szerepelt, és a 8. helyen végzett a nemzetközi tornán. Az edzővel és két játékossal beszélgetünk a mai Arénában. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk!
2: So, hello, my name is Sergio García. I'm a coach from Barça Academy Hungary, and I'm a Spanish coach, so I came
3: Sziasztok.
2: From Barcelona.
3: A nevem Sergio García, a Barça Academy Hungary edzője vagyok, spanyol trénerként dolgozom. Egy évvel ezelőtt érkeztem Barcelonából Budapestre, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, mert rendkívül élvezem ezt a munkát, nagyszerű tapasztalat számomra. Az a célunk, hogy a barcelonai módszertanunkat, illetve az ott alkalmazott edzésmódszereket ide is elhozzuk mindazoknak a játékosoknak, akik velünk szeretnének dolgozni. Természetesen a klub értékeit is szeretnénk átadni, megmutatni, hogyan gondolkodunk nem csak a futballról, hanem az életről is. Az elképzelésünk az, hogy a játékosok mindig a labdával dolgozzanak. Folyamatosan birtokolni akarjuk a labdát, játszani akarunk vele, és minden helyzetben előnyt szeretnénk kialakítani. Ez a filozófiánk, ezt a fajta futballt szeretnénk képviselni és népszerűsíteni. Csapatom játékosai 2014-ben születtek, tehát 12 éves srácokról beszélünk. Nagyon jó együttesről van szó, rendkívül büszke vagyok a játékosok színvonalára. Az olyan tornákon, mint a lendvai, tudunk igazán fejlődni, amikor erős ellenfelekkel mérkőzünk meg, mint például a Maribor, amely nagyon jó csapat. Az ilyen minőségű ellenfelek ellen játszva tudjuk tovább emelni a saját szintünket és fejlődni a játékban is.
1: Sergio García a lendvai tornáról és csapata szerepléséről is beszélt.
3: A torna célja, hogy a gyerekek egy másfajta környezetben is kipróbálhassák magukat, eltérően attól, amit nálunk Budapesten tapasztalnak. Mi egy bajnokságban szerepelünk, ahol időnként magasabb, máskor alacsonyabb színvonalú ellenfelekkel találkozunk. Azért jöttünk Lendvára, hogy olyan erős csapatokkal mérkőzhessünk meg, amelyek ellen a legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk. Pontosan ez a célunk. Olyan ellenfeleket találni, amelyek segítenek bennünket a fejlődésben, olyan helyzetekben is, amelyekkel a hazai bajnokságban nem feltétlenül találkozunk.
1: Hogyan lehet csatlakozni a Barça Akadémiához? Hogyan zajlik a játékosok kiválasztása?
3: A rendszerünk úgy működik, hogy bárki csatlakozhat az akadémiához. Természetesen folyamatosan figyeljük a játékosokat, akiket beillesztetünk a csapatainkba, de az akadémia minden érdeklődő számára nyitott. A játékosokat ezután különböző csapatokba soroljuk a tudásszintjük alapján. Az a csapat például, amely most Lendván szerepel, az úgynevezett piros szinthez tartozik, ami az akadémia legmagasabb szintjét jelenti. Ennek megfelelően alakítjuk ki a csapatokat. Több szintünk is van, és a gyerekek ezeknek megfelelő bajnokságokban versenyeznek, illetve az edzések is a szintjükhöz igazodnak. Jelenleg 16 játékos tartozik a csapatomhoz. Budapesten 9 a 9 elleni rendszerben játszunk. Azért van viszonylag sok játékosunk, mert rendszeresen lehetőséget adunk a legjobbaknak, hogy feljebb lépjenek az idősebb korosztályba, az U13-as csapathoz. Így egy olyan dinamikus rendszert alakítunk ki, amelyben a játékosok különböző szerepekben és helyzetekben fejlődhetnek. Az akadémián U7-es korosztálytól egészen U16-ig dolgozunk a gyerekekkel. Az U16-os korosztály után pedig lehetőséget biztosítunk számukra, hogy olyan klubokhoz kerüljenek, amelyek kapcsolatban állnak velünk. Így a játékosok nálunk kapják meg az alapokat és a képzést, majd ezt követően segítjük őket a tovább lépésben és a pályafutásuk következő szakaszában.
2: This is a possibility that they have a formation with us, learning with us, and after this we help them in this situation.
1: A legtehetségesebb fiatalok számára lehetőség nyílik edzésre az FC Barcelona központjában Spanyolországban.
2: We have a 10 days training in Barcelona.
3: A kiválasztott játékosok számára 10 napos barcelonai edzőtábort biztosítunk. A folyamat során videókat küldünk a játékosokról, emellett a spanyol szakemberek időnként személyesen is ellátogatnak hozzánk, hogy megfigyeljék őket. Folyamatos kapcsolatban állunk a Spanyolországból érkező edzőkkel, és rendszeresen tájékoztatjuk a Barcelonát a játékosok fejlődéséről, játékstílusáról és egyéni adottságairól. A klubba beküldött videók és információk alapján dönt arról, hogy kik kapjanak lehetőséget az utazásra. Ha az FC Barcelona kiválaszt egy játékost, lehetőséget kap arra, hogy 10 napot Barcelonában töltsön, és részt vegyen az akadémia programjában. Ez a 10 napos program a Barça Academy világméretű hálózatának minden akadémiájára kiterjed. Így egy magyar játékos együtt edzhet például román, marokkói vagy más országokból érkező fiatalokkal. Ez nem csak futballszakmai szempontból jelent értékes tapasztalatot, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek jelent értékes tapasztalatot, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek nemzetközi környezetben is

0: munkával. Akik megfelelnek az elvárásoknak, azok lehetőséget kapnak arra, hogy a Barcelonánál vagy a klub nemzetközi akadémiai hálózatának valamelyik tagjánál dolgozzanak. Egy évvel ezelőtt csatlakoztam a Barcelonához. Először 3 hónapot töltöttem Barcelonában, majd ezt követően kerültem Magyarországra, ahol már 1 éve dolgozom. Nagyon jó csapat vesz körül. A kollégáim közül sokan beszélnek angolul, és ha nyelvi nehézségek adódnak, segítenek a fordításban. Emellett van egy másik edző is mellettem, aki szintén támogat ezekben a helyzetekben. Így jelenleg már nincs különösebb problémám a kommunikációval, bár az elején természetesen nehezebb volt. Mostanában pedig igyekszem magyarul tanulni. Nagyon nehéz nyelv, de fontosnak tartom, hogy elsajátítsam, mert így tudom a lehető legjobb támogatást és lehetőségeket biztosítani a játékosaim számára.
1: Trying to learn Hungarian. It's really hard, but I need to do it for give them the best opportunity.
2: Az akadémia évente megrendezi saját nemzetközi tornáját is, a világkupát Barcelonában, amelyen a világ minden tájáról érkező fiatal tehetségek mérkőznek meg egymással. A Barça Academy Hungary 2 fiatal kapusának is az álma, hogy egyszer részt vennének ezen a tornán. Őket hallják most.
3: Sindő Marcel vagyok, és a Barça Akadémia U12 lett kapusa.
4: Pordány Ákos vagyok, és szintén a U12 Barça Akadémia Hungary kapusa.
5: Elmondanátok, hogy milyen egy ilyen híres klubnak, az akadémiájának a tagja lenni?
3: Szerintem nagyon nagy élmény, és én tisztelettel hordom a címert a szívemnél.
5: Mióta vagy tagja az akadémiának?
4: 3-4 éve. És nagyon örülök, hogy tagja lehetek, nagyon jó viselni a címert a szívem.
5: Miért döntöttél, hogy csatlakozzol?
4: Hát egy nagyon jó klub, nekik érkezett, és tényleg az is. Jók a meccsek, lehet védeni sokat.
5: Igen.
4: És ja, igen, ennyi kb.
3: Igen, én mindig itt szerettem volna játszani, és én úgy kerültem ide, hogy az előző klubomból ide javasoltak, hogy menjek, mert ott nem ilyen szintű mérkőzéseket játszottunk, és nem mentünk annyi tornára.
5: És milyen érzés volt, mennyire örültél, mikor megkaptad a lehetőséget akkor?
3: Nagyon örültem, de először még csak a B csapatba kerültem, és onnan kellett, hogy felküzdjem magam az A csapatba.
5: Elmondanád, hogy milyenek akkor az edzések, mi a különlegessége a Barcelona Akadémiának, az edzés módszerei, az edző, mivel foglalkozik veletek pontosan?
4: Hát leginkább sok possession játék van, ilyen labdatartás.
5: Igen.
4: Ugye ez a Barca specialitása.
5: Igen.
4: Sok cica van, és aztán meccs a végén, meg szoktak lenni még ilyen speciális edzések is. Uh-huh.
5: És hetente hány alkalommal van edzésetek?
4: 4.
5: 4.
4: Igen, plusz 1-2 meccs.
5: És említetted, hogy rengeteg tornákra akkor jártok. Ugye idén ez akkor már hányadik torna a számotokra?
3: A 4. vagy az 5. Ilyen nemzetközi torna, amilyet nemzetközi szinten játszunk. Uh-huh.
5: És milyenek így a benyomások az eddigi tornákról? Mennyire vagytok elégedettek, ahogy sikerültek, illetve a saját teljesítményetekkel?
3: Szerintem elégedettek lehetünk, mert azért ez a nemzetközi szint egy erős szintet képvisel, és bár nem mindig jutunk be az aranyágra, de szerintem akkor is tiszteletteljesen teljesítünk.
2: Az utolsó előtti 17. fordulóhoz érkezett a Dolinska kis pályás labdarúgó liga. A lakos ma 19 órakor hazai pályán a Bobri Dolnya Bystrica csapatát fogadja. Ez lesz a lakosi gárda utolsó hazai meccse. A szezont jövő pénteken a sereghajtó Mélinci otthonában zárják. A második helyzet Zvezda Völgyi falu számára június 8-án hétfőn 18 órakor otthon zárul a bajnokság a tabella 3. Gomilica ellen. Ezzel pedig végéhez ért a csütörtöki aréna is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkkal pénteken jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

Június 4-e van, köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit. A búcsú, régi magyar személynév, ismeretlen eredetű, a búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. A szlovén naptárban Franc névnap szerepel, az olasz Francesco név latinosított formájából származik, jelentése francia. Aztán köszönhetjük még Fatima vagy Fatime, Ferenc, Kerény, Kerubin és Kerubina nevű ismerőseinket is. Június 4-én tehát, és még a születésnaposokat is köszöntsük fel. Minden jót kívánunk az ünneplőknek, és további jó rádiózást, kellemes délutánt mindenkinek. 6 perc elmúlt el most 13:30, zenék a folytatásban, és nem sokára lesz egy friss zenei ajánlat is.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a nemrég megjelent Oliver Tree újdonságot hoztam, amivel tulajdonképpen bekategorizálhatatlan mesterművet alkotott a szerző. Nem tervez változtatni a bevált recepten Oliver Tree, ez pedig legújabb Deep End című számában is kiüt. Abszolút nem igaz a vihar előtti csend az előadóra, aki sorra hozza ki a slágereket a tavasszal megjelent Love You Medley, Hate You Badly névre keresztelt negyedik stúdióalbumáról. Minden, amivel kilóghat a sorból, nagyjából ezzel a mondattal lehetne a legjobban leírni az amerikai énekes dalszerző karrierjét. Oliver Tree ráadásul az utóbbi években a zeneipar egyik legnehezebben kategorizálható előadójává nőtte ki magát. Köszönhető a provokatív, extravagáns és kiszámíthatatlan stílusának. Legújabb számában is feladta a leckét a hallgatóknak. Egyszerre ötvözi az alternatív rockot, a rappet és az elektronikus zene különböző műfajait. A dalnak az úzós hangulatán túl sokkal mélyebb jelentése van. Olyan élethelyzetet ír le, amikor az ember úgy érzi, hogy süllyed és elvesztette a saját élete feletti kontrollt, amivel nem tud mit kezdeni. A kiadvány pedig teljes egészében illik az Oliver Tree jelenségre. Kívül abszurdnak és mémszerűnek hathat, de legbelül egy személyes, sokat mondó tartalom fogadja a közönséget. Hát itt van az aktualitása az új dal, jön Oliver Tree és a Deep End.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 3:42, még egy kis zene természetesen a folytatásban. 2-kor híreket mondunk majd, aztán a következő órában 2:45 után várjuk Önöket az apró hirdetésekkel.
2: MMR. A zene összeköt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A képviselők ma a 16. szlovén és Janez Janša negyedik kormányának kinevezéséről hoznak döntést. Janša kijelentette, hogy az ellenzék a jövő héten meghívást kap a fejlesztési partnerségre. A parlamentben 8 órát szántak arra, hogy tárgyaljanak a végrehajtó hatalom képviselőiről, akik a következő 4 évben vezetik majd az országot. Az ülés elején Janez Janša miniszterelnök jelölt szólalt fel, aki egyben a jelölteket is javasolta. A kormánycsapat megerősítéséhez egyszerű többségre van szükség. A koalíciónak 43 szavazata van, és várhatóan további 5 támogató szavazatot kapnak a Resnicától, azaz összesen 48 szavazatot. A kormánycsapatot nagy valószínűséggel a nemzeti kisebbségek képviselői is támogatni fogják, akik már támogatták Janšát miniszterelnök jelöltként, így 50 szavazatra számíthatnak. Ha nem lesz politikai meglepetés, Janša várhatóan még ma este a kormány alakuló ülésével kezdi meg a munkát az új miniszteri csapattal. A nyugdíjasok szakszervezete élén Franz Kaczetkovics elnök felszólította az új kormányt, hogy ne korlátozza a szakszervezetek munkáját, és ne gyengítse a nyugdíjasok helyzetét. Elvárja, hogy a kormány javaslataival és döntéseivel ne romboljon le, vagy semmisítsen meg mindent, ami a közjó, és ami mindenki javát szolgálja. Kaczetkovics nem hiszi, hogy a beavatkozási törvény magasabb nyugdíjakat hozna. A hosszú távú ápolási járólék 1%-ának eltörlésével csak a hosszú távú ápolási rendszer gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságát gyengítik. Nem fogadjuk el azt a meghatározást, hogy a hosszú távú ápolásra szánt pénznek ugyanolyan mértékben kell rendelkezésre állnia, mint a hosszú távú ápolási szolgáltatásnak. Szerinte a szakszervezet egyetért azzal, hogy a hosszú távú ápolási rendszert a feltárt hiányosságok fényében korszerűsíteni kell, és mindenek előtt biztosítani kell a dolgozók megfelelő bérezését. A MOL újabb 30 napos hosszabbítást kért az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a szerb NIS ügy lezárására, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A jelenlegi határidő június 6-án jár le, miközben továbbra is zajlanak a tárgyalások a tulajdonosi szerkezet átalakításáról. A háttérben az orosz többségi tulajdon rendezése áll, amely az amerikai szankciók miatt vált sürgőssé. A MOL a Gazprom nyelvtel és a szerb állammal is egyeztet, miközben a NIS 56,15%-ának megszerzésére készül. A szerb tárcavezető szerint a finomító zavartalanul működik, és az ellátás biztonság nincs veszélyben. A felek között intenzív egyeztetések zajlanak, a végső megállapodás azonban amerikai jóváhagyáshoz is kötött. A tranzakció így egyszerre 3 irányban futó diplomáciai és üzleti alkú, a szerb állam, az orosz tulajdonos és az amerikai hatóságok között kell kialakulnia a kompromisszumnak. A MOL számára ezért kulcskérdés, hogy Washington elfogadja-e a halasztási kérelmet. Sport. Barátságos mérkőzést játszik ma Szlovénia és Ciprus foci csapata a Stožice sportparkban. Bostyán Cészár legénysége 18 órától lép pályára, vasárnap pedig Varasdon lesz a következő összecsapás Horvátország ellen. Varasdon 20 óra 45 perckor kezdődik a barátságos meccs.
2: Időjárás.
1: Délután marad a derült napos idő. A nyugati hegyvidéken borult időre van kilátás, és megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Baleset miatt zárva van a Vipavai gyorsút forgalma Vipava és Nános között Razdörto irányában. A terelés a regionális úton történik. Akadozik a forgalom a Dolenyszkói autópályán is, Ivancsnagorica előtt Novomesto felé, a Stájer pályán pedig Körtina és Domžale között Ljubljana felé, valamint Zadobrova és Sznéberje között Maribor felé.
0: MMR.

Apró hirdetések tehát a folytatásban, délelőtt is érkezett kettő, mondom őket. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. Telefonszám 00367090327475-ös. Zalaegerszeg Botfa Avashegyen eladó 1400 négyzetméteres terület, rajta pince, alsó szinttel és vezetékes vízzel, ugyanitt eladó hidraulikus emelő és nagyméretű fémszerszámos láda. A telefonszám 00630630-291-3997-es. Ezek jöttek délelőtt. Aztán érkezett már közben délután is egy. Ezt is mondom, e-mailben küldték, eladó Káváson, Zalaegerszegtől 12 kilométerre, domboldalon 1350 négyzetméteres telek, 35 négyzetméteres házzal, gyönyörű panoráma, csendes hely, tiszta levegő, méhészkedésre is alkalmas, vízvillany nincsen, az ára 14 ezer euró. A telefonszám 00630630-716-8964-es, ez tehát már ide a délutáni rovatba érkezett. Közben pedig nézem, hogy jött-e még valami, ezt elmondtam az imént, úgyhogy akkor újabb nincsen, legalábbis e-mailben lehet telefonálni, hogyha úgy gondolják, lakossági apró hirdetéseket álmodunkban közölni, csupán telefonálni kell, egyébként pedig ingyenesek a hirdetések, és ahogy elhangzanak, majd felkerülnek lektorálás után a rádió honlapjára is, a www.mmr.si oldalon, egy kicsit lejjebb tekernek, és van ott egy nagy felirat apró hirdetések címmel, itt pedig dátum szerinti bontásban megtalálják a korábbi hirdetéseket, ezek között lehet böngészni, ha gondolják. Amennyiben hirdetnének, telefonszámaink 575-1718 és 575-1719-es.

3:30 a pontos idő. Hát újabb hirdetés nem érkezett, mondom azt, amit már korábban is e-mailben jött. Eladó Káváson, Zalegerszegtől 12 kilométerre, domboldalon 1350 négyzetméteres telek, 35 négyzetméteres házzal, gyönyörű panorámával, csendes helyen, tiszta levegővel, méhészkedésre is alkalmas, vízvillany nincsen, az ár 14 ezer euró. A telefonszám 00-36-30-716-89-64-es. Ez érkezett, tehát ez is felkerül majd a rádió honlapjára a többivel együtt. És akkor zenékkel folytatjuk tovább, 1 perccel múlt el 2:30.

0: szárnyad.
1: Néhány perc múlva, 3 órakor majd a terepjáró következik. Van még egy értesítésünk, bár hallhatták korábban is. Az előrejelzett kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a holnap délelőtre tervezett egészségedre lendva rendezvény. A várható esőzés miatt a szabadtéri rendezvényt, ami az egészségügyi tevékenységek bemutatására, valamint az egészséges életmód és a megelőzés népszerűsítésére összpontosít, nem tartják meg. A rendezvény szervezője, a Lendvai Egészségház Egészségnevelési Központja köszöni a megértést.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit. 1920. június 4-én írták alá Párizs közelében azt a békeszerződést, amely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot és meghatározta az ország új határait. Az eseménynek jelentős gazdasági és kulturális hatásai lettek. A Magyarországgyűlés 2010-ben elfogadta a törvényt, amely szerint a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Akkor nyilvánították emléknappá június 4-ét. Itt a Muravidéken a Zsitkóc-Bödeháza határvonalon kialakított Hetés Barátságpark szimbolizálja leginkább a nemzet összetartozását. A Muravidéki Magyar Közösség ma este a Magyar Mennyegző című film megtekintésével emlékezik a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére. Fehér Ilona összeállítását hallják.
2: A Nemzeti Összetartozás napjának célja az összetartozás érzésének erősítése az egységes magyar nemzet koncepciója keretében, ami a külhoni magyar közösségek támogatásában nyilvánul meg. Az emléknap a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Ez a nap élő kötelék, amely a nemzet tagjait összeköti. Göncz László történész, kisebbségkutató az emléknap mai jelentőségét vázolja.
3: Ma már nem igen, vagy hát nagyon kevesen tudják azt, hogy mi is a jelentősége ennek az egésznek. Talán a különböző közösségek egyharmada tudnám még mondani, hogy pontosan miről is volt szó, és ugye ilyen szempontból azért hát legalább a Nemzeti Összetartozás napján általában elhangzanak ezek a legfontosabb információk, hogy mi történt az első világháborút követő békekonferencián. Nem csak Magyarország szempontjából, hanem általában a térség szempontjából. E tekintetben a nemzeti emlékezet, a nemzeti tudatformálás, tehát a közösségépítés szempontjából fontos. Ugyanakkor meg hát valamilyen formában úgy gondolom, hogy azért mégiscsak mindig alkalmat ad arra, hogy valamilyen konkrét programok sorakozzanak fel mellé, és ugye ezzel is, tehát érezhetővé válik a nemzet tényleges összetartozása úgy, hogy ez ma már semmilyen szempontból nem kérdőjelezi meg a létező államhatárokat, ennek a veszélye nem áll fönt. Azt a töbletet biztosítja a magyarságnak, hogy így jelképesen is, amellett, hogy tartozik egy országhoz, tartozik egy régióhoz, tartozik egy kisebb közösséghez, valamilyen formában kötődik a magyar nemzethez is, és hogyha a magyar nemzet úgymond alapterülete az Magyarország, akkor valamilyen szempontból, tehát Magyarországhoz is kötődik, anélkül, hogy ehhez határmódosításokba gondolkodna, vagy bármilyen más formában. Nagyon lényeges viszont az volna, ha azért ezzel egy picit az arra hivatott intézmények, főképpen oktatás, kulturális tevékenységet végzői, tehát intézmények nagyobb hangsúlyt fektetnének, mert nagyon sokszor találkozunk olyan szituációkkal, hogy végül is akár a muravidéki, tehát fiatalok nem is tudják, hogy ők, tehát bármikor is, már dédszüleik, vagy bárki más a családból, egy másik országnak is az állampolgára volt. És hogyha valahol az ősök és a történelmi gyökerek nem ismertek, akkor nagyon nehéz az identitásformálás, nagyon nehéz a közösségépítés, mert akkor nagyon hamar ugye ki lehet sikladni a gondolatmenetet. Ma a digitális világ, nem tudom, ilyen milliónyi számról napra lebontva hozza az információkat, és ezért kéne, hogy tehát valamilyen formában ezekkel a típusú kérdésekkel többet foglalkozunk, nem csak a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán, hanem akár az oktatási program keretében, akár tehát külön sorozatok keretében, mert akkor tudunk jó állampolgárai lenni bármelyik országnak is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi is a mi státuszunk, tehát honnan jövünk és hova tartunk.
2: Mondta Göncz László. Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő pedig így vélekedik.
4: Nagyon fontos, különösen itt a határtérségben, hogy ezt megéljük és megemlékezzünk. Ugye a Barátságparkban állítottunk egy emléktáblát, ami azt gondolom, hogy az üzenetében is elmondja azt az összetartozásnak a jelentőségét, és valahol az együttélés jelentőségét, és valahol vagy a fontosságát a többségi nemzettel, mert szerintem a kettőt nem lehet külön választani. Jól látni azt, hogy ha az ember kimegy egy barátságparkba, hogy most is különböző rendezvények vannak, szinte egy ilyen természetes találkozó helyé alakult át. Ezelőtt 40-50 éve azt gondolom, hogy ezt senki nem gondolta volna, hogy ilyen lehetséges lesz, és én különösen örülök a barátságparknak olyan szempontból, hogy ezt olyan kezdeményezés volt, amely alulról jött, tehát az emberektől jött, a sikuciaktól, a bödeháziaktól jött, és emlékszem, amikor először ott kint voltunk, és tisztítottuk a parknak a területét, mert amikor valahol a politika vagy a döntéshozók döntenek valami mellett, az sokszor kicsit olyan erőltetettnek tűnik, ennek még van egy igazi varázsa, és azt gondolom, hogy azóta is kiválóan szolgálja azt a célt, amelyre úgymond elképzelték.
2: Jelentette ki Horváth Ferenc. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából idén nem a Barátságparkban lesz megemlékezés. A szervezők a Lendvai Színház és Hangversenyterembe invitálják a Muravidéki Magyar Közösség tagjait, ahol a Magyar Mennyegző című 2025-ös magyar romantikus zenés néptáncfilmet vetítik, amely a népi hagyományok és kultúra erejének történetét dolgozza fel. Sós Mihályt, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóját kérdeztük a döntésről.
5: Úgy gondoltuk így közösen a többi szervezővel, hogy egy olyan filmet kéne bemutatni, ami összeköt, mert ugye a népzene, néptánc az mindenkit összehoz, maga a mennyegző téma is egy olyan tematika, ami lényegében az embereket összehozza egy vidám eseményre, és egy olyan filmet szerettünk volna, amely új, amelyet még talán nem sokan láttak, vagy nem annyian láttak, és ezzel szeretünk volna lényegében kedveskedni elsősorban a muravidékieknek, de természetesen a szélesebb közönségnek is, úgyhogy várjuk ide természetesen a magyarországi látogatókat is, hiszen a film ingyenes, hogy filmmel ünnepeljük meg az összetartozás napját. Ez az ötlet, ez már lényegében a tavalyi évben megszületett, amikor a Semmelweis filmet hoztuk le közösen a Magyarország főkonzulátusával, és láttuk, hogy összehozza tudni nem csak a magyarokat, hanem a szlovénokat is, és ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a filmet is feliratozzuk, és a munkatársam fordításával valósult meg lényegében az, hogy ez a film szlovén feliratokkal van, szóval nem csak a magyarországi magyar, illetve a muravidéki magyar nézőket várjuk, hanem természetesen a szlovénokat is, és ezzel is közelebb hozni nekük is a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat, a magyar énekeket, zenét, és olyan formában, ahogy ők is megérthessék, ez nagyon fontos volt ennél a projektnél, és öröm számomra az, hogy lényegében a muravidéki magyarság össze tudott fogni, ugye a muravidéki magyar önkormányzat, mint az összes többi 5 községi önkormányzat közösen a Magyarország Lendva főkonzulátusával, és így egy közös, tényleg összetartozó projektet hozhattunk el Lendvára.
2: A szlovén felirattal ellátott magyar filmvetítése ma 20 órakor kezdődik Lendván, a Színház és Hangversenyteremben. A belépés ingyenes. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
1: A Muravidéki Szociális Ügyi Központ a Muraszombati Rendőrigazgatósággal és Muraszombatváros önkormányzatával együttműködve szakmai konferenciát szervezett ma délelőtt Csendes üzenetek, gyermekek telefonon jelzett szorongása címmel a Park Színházban. Az eseményt, amelyen muravidéki középiskolások is részt vettek, az erőszakos bűncselekmények gyermekáldozatainak nemzetközi napja alkalmából szervezték meg. A konferencia célja, hogy rávilágítson a gyermekek szorongásának problémakörére, amely gyakran közvetve többek között a segélyvonalakhoz intézett telefonhívásokon keresztül fejeződik ki. Az üzenet egyebek mellett az, hogy a gyermekekkel és fiatalokkal való munka során nagyon fontos a szorongás jeleinek időben történő felismerése, a megfelelő reagálás és az aktív hallgatás szerepe. Szabó Márk riportja.
6: Odafigyelni, meghallgatni, bejelenteni, cselekedni. Sok lépés vezet el a hatékony segítségig, de mint társadalom ez a feladatunk, különösen pedig a rendőrségé, a szociális munkásoké és az iskola igazgatóké, de persze a szülőké is. Az egyik legfontosabb segítséget jelentő lehetőség pedig a TOM telefon is országunkban.
7: Moramo poslušati tudi vaš glas.
6: Szendra Bábic, a Muravidéki Szociális Ügyi Központ igazgatója azt mondja, hogy a gyerekek és fiatalok bajaikkal, gondjaikkal sokszor nem tudják, kihez forduljanak. Ezért sokszor csend honol, vagy túl halkak szavaik, hisz nem mernek szólni. Meg kell hallani tehát a kiskorúak hangját, meg kell ismerni őket, hogy értsük őket. A téma nem könnyű, az erőszakról, a hallgatásról, az egyedüllétről, a bizalomról már pedig beszélni kell. Félelem és bűnbakok keresése nélkül azon kell legyünk, hogy segíteni tudjunk gyorsan és hatékonyan. A halk üzeneteket a gyerekek sokféleképpen fejezhetik ki. Lemaradhatnak a tanulásban, magukba fordulhatnak, elcsendesülhetnek, erőltetett mosollyal titkolhatják bajukat. A legfontosabb, hogy összeszedjék bátorságukat és valakivel megosszák gondjaikat. Ilyenkor pedig az a fontos, hogy olyas valakit találjanak, aki meg tudja hallgatni őket és nem bagatelizálja el gondjaikat. Tehát nem egyből válaszokra van szükség, hanem első körben pusztán arra, hogy tényleg meghallgassák őket.
7: Ni najpomembneje, da imamo takoj vse odgovore. Najpomembneje je, da ga zares slišimo.
6: Szandra Bábics igazgató gondolatai voltak ezek. Felhívta még a figyelmet arra, hogyha egy fiatalnak van valami szégyelnivalója vagy gondja, az nem azt jelenti, hogy egyedül van ezzel. Tehát sokakkal történik ilyesmi, és az is fontos, hogy mindig van kiút és segítség is.
8: Že sam kak naslov srkonjega posveta nas takoj opomni, da stiske najmlajših in najbolj ranljivih članov naše družbe pogosto niso dovolj glasne.
6: A rendőrséget a muraszombati igazgatóság megbízott igazgatója Borut Kocet képviselte. Kiemelte, hogy már a konferencia jelmondata is jelzi, hogy gyakran halkan hallani csak azon gyerekek hangját, akik bajba kerültek. A rendőröknek meg kell hallgatniuk, meg kell érteniük és segíteniük kell az áldozatokat. Muravidéken kétség nélkül állítható, hogy a rendőrség a szociális ügyi központtal példásan működik együtt. Így sikerül tehát csak is közösen megvédeni a gyermekeket. Ezek a szolgálatok védhetik meg őket, de csak is a közös munkával és a leghatékonyabban dolgoznak. Mindehhez pedig bizalom kell, és akkor lehet egy biztonságosabb jövőt építeni. Így jön létre az a háló, amely felfogja és megvédi a gyerekeinket.
8: Če te dve komponenti združimo, lahko ustvarimo resnično varno mrežo, ki otroka v stiski ujame in ga tudi zaščiti.
6: Mondta a rendőrség képviselője. A konferencián Jernéa Dománko és Cvetka Temlina 35 éve működő TOM, anonim, vagyis névtelen segélyező telefon tanácsadói mutatták be ezt a segítő szolgáltatást. Primos Pod belsek nyomozó, a központi rendőrségi igazgatóság munkatársa pedig ismertette a témában tapasztalt jelenségeket, a leggyakoribb veszélyforrásokat.
9: Živimo v času, kjer so spremembe postale naša stalnica, in spremembe se dogajajo tudi v družbi.
6: Damian Angel Muraszombat polgármestere is köszöntött a konferencián. Mint mondta, folyamatos változások történnek a társadalmunkban. Sajnos sok minden romlik is. Sok mindent láttunk már történelmünkben, de még mindig létezik az erőszak társadalmunkban. Az okai különbözőek, és sokszor nem is vesszük észre őket ebben a rohanó világban. Ezért támogatja Muraszombat városa és a község az ilyen alkalmakat. A fiatal barát bizonyítványa a rendelkező város azon van, hogy ezt így is kifejezze. Mint üzente, fiatalok, szólaljatok fel és hívjátok fel figyelmünket mindarra, ami nem jó a társadalmunkban. Adott hangot tehát a polgármester a fiataloknak, akik a bevezetők és a szakmai előadások után kerekasztal konferencián valóban elmondhatták véleményüket a témában.
1: Június 4-e Szlovéniában az önkéntes véradás napja. Az idei véradási kampány nagykövetei a cserkészek. Cigán Szilvia összeállítása.
10: A Szlovén Vöröskereszt és a két UKC keretében működő transzfúziós szolgálatok immár harmadik éve a Vaj a csapat részévé üzenettel emlékezik meg a szlovén véradók napjáról. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön a véradásra, és biztosítsa a véradás több mint 73 éves hagyományának fennmaradását. Az idei véradási kampány nagykövetei a Szlovén Cserkész Szövetség tagjai lettek. A szervezet 70 cserkész csapatot fog össze országszerte, és olyan értékeket képvisel, mint a felelősségvállalás, az együttműködés, az empátia és az önkéntesség, amelyek a véradás szellemiségével is összhangban állnak. A kampány különösen fontos a társadalom előregedése miatt. Szlovéniában a lakosság több mint 22%-a 65 év feletti. Így hosszú távon egyre nagyobb szerep hárul a fiatal generációkra a megfelelő vérellátás biztosításában. Tavaly több mint 7000 első alkalommal véradó csatlakozott a mozgalomhoz, ami meghaladta az előző évek átlagát. Szlovéniában mintegy 60 000 rendszeres véradó van, közülük a többsége évente legalább egyszer ad vért, miközben naponta 350-400 véradóra van szükség az egészségügyi ellátás zavartalan működéséhez. Egyetlen véradással 450 ml vér leadásával akár 3 ember életét is meg lehet menteni. A Vöröskereszt lendvai területi szervezete és a maribori UKC transzfúziós központja a lendvai közigazgatási egységben éves szinten 7 véradási akciót szerveznek, s átlagban mindegyiken 70 önkéntes véradó szokott jelentkezni. Gomzi Jablanovic Natália, a lendvai Vöröskereszt titkárától szerzett információ szerint nálunk is van kilátás az utánpótlásra. A társadalom előregedése miatt egyre több véradó kerül ki az aktív véradók köréből, miközben a fiatalok utánpótlása nem minden esetben tudja teljes mértékben ellensúlyozni ezt a folyamatot, de közvetlen környezetünkben fiatalok is csatlakoznak a humánus akcióhoz. Amint ismeretes, a véradáson egészséges 18 és 65 év közötti személyek vehetnek részt. Nyáron, amikor több vérre van szükség, szintén szerveznek véradást területünkön, Dobronakon az új helyszín, ahol 2026. július 22-én jelentkezhetnek a régi és új véradók. A Szlovén Vöröskereszt továbbra is aktívan népszerűsíti a véradást, és köszönetet mond minden véradónak, önkéntesnek, szervezőnek, egészségügyi dolgozónak, támogatónak, akik mind hozzájárulnak a biztonságos vérellátás fenntartásához.
11: Szent Lászlón, ahol gazdag rétek és szép erdők találhatók, egy tanösvényt alakított ki a Goricskói Naturpark. Az odalátogatók a láprétegen élő állatok közül olyan különleges fajokat fedezhetnek fel, mint a lepkék, a skarlátbogarak, valamint a különböző ritka növények. A természetvédők feltérképezték a területet, és karókkal védelmi zónákat alakítottak ki a mocsári tarkalepke, a hangyaboglárka lepkék és más védett hernyók megmentése érdekében. A mocsári tarkalepke mára már kizárólag ezen a réten fordul elő. Arról, hogy pontosan milyen lépéseket tesznek meg a szakemberek, Gregor Dománykó, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
12: Z namenom, aby to vrsto sploh ohranili, še naprej, v prihodnje, mi vsako leto junija oziroma julija
13: annak érdekében, hogy fennmaradjon ez a lepkefaj, minden évben, júniusban és júliusban átnézzük a réteket. Különösen a rédi ördög harapta fű jelenlétére figyelünk, mivel ez a lepke kizárólagos tápnövénye. Amikor a felnőtt lepkék májusban repülnek, erre a növényekre rakják le a petéiket. A petékből kikelő hernyók a növény leveleivel táplálkoznak, miközben egy közös, pókálószerű szövedékfészket készítenek, amelyben biztonságban élnek. Az ördögharapta fű dús állományának köszönhetően a hernyók augusztus végéig, szeptember elejéig sikeresen fejlődnek, és a kaszálás során sem pusztulnak el, ha a területet megvédjük. A tél folyamán egészen március végéig ebben a védett szövedékfészekben a növényzet alsó részén maradnak. Tavasszal itt fejlődnek ki a bábok, majd május folyamán ezekből bújnak ki az új, felnőtt lepkék.
14: Kiemelten fontos, hogy ezeket a helyeket karókkal jelöljék ki a szakemberek. Mivel a hernyók szövedékfészkei aprók, így könnyen rejtve maradnak a dúsfűben. A magas fakarók viszont messziről és egyértelműen jelzik, hogy hol kell felemelni a kaszát és kikerülni a megvédendő területet. Karozás nélkül a lepkék életciklusa megszakadna, és a faj végleg eltűnne erről a területről.
12: Gréza A
13: Szent Lászlón található rét nem csak Goričkon, hanem Szlovénia északkeleti részen is a leggazdagabbak közé tartozik. Egy közel 20 hektáros területről van szó. A terület extenzíven fenntartott gyep, ami azt jelenti, hogy évente mindössze egy vagy két alkalommal kaszálják. Ennek köszönhetően maradhatnak fenn itt olyan védett lepkefajok, amelyek máshol már kipusztultak. Közéjük tartozik a mocsári tarkalepke és a nagyfoltó hangyaboglárka is, amelyek jelenléte rendkívül különlegessé teszi ezt a területet.
14: Nyilatkozta rádiónknak Gregor Dománko, a Goričkoi Naturpark szakmunkatársa.
1: Kedves hallgatóink, a terepjáróban Fehér Ilona, Szabó Márk, Cigán Szilvia és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Muravidéki Magyar Rádió. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Horizont.
1: Ferenc Katya, lendvai fuvola művész, ismét szülővárosában koncertezett. Mégpedig nem is akármilyen okokból. A fiatal tehetség jelenleg a Bécsi Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója, aki heteken belül befejezi tanulmányait. Már csak mesterkoncertje van hátra, amelynek főpróbáját itt Lendván tartotta. Kulturális műsorunkban erről szólunk bővebben. Horizont pénteken 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

7 perccel múlt el 3:30, délután van már a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják csütörtökön. Visszatért a strandidő az Adria térségébe is, időnként még erősebben megnövekedhet a felhőzet azért. Számottevő csapadék már nem valószínű, mérsékelt helyenként élénk lesz a keleti szél, írják. 22-25 fokra lehet a térségben számítani. A tengervize Pulánál 21 fokos és Splitnél úgy szintén. Ami a Balatont illeti, sok napsütésre lehet készülni a Balatonnál is, mert legfeljebb időnként zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők, eső nem valószínű. 24-26 fok körül alakul a maximum érték, a Balatonvize 22 fokos. 10 és 16 óra között erős fokozatot érhet el az UV-sugárzás, ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, írják több helyütt, úgyhogy vegyék figyelembe ezt a, hát nem is figyelmeztetést, inkább jó tanácsot. És akkor, ami a folytatást illeti, 8 perccel 3:30 után jönnek a zenék, nem sokára majd a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, 4 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk. Ha lehetőségük engedi, rádiózzanak velünk a folytatásban is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Gornyepetrauci község tanácsa legutóbbi ülésén megvitatta a község tulajdonában lévő ingatlanok eladását, az önkormányzat hosszú lejártó adósságának megszüntetését célzó szélesebb körű terv részeként. Ahogy Milan horvát polgármester elmondta, megnövelték az adósságtörlesztési kötelezettségekre szánt forrásokat is. A képviselők prioritásokat határoztak meg a közutak sürgős karbantartására. A polgármester szerint a képviselők egy átfogó dokumentumot vitattak meg, amely az önkormányzat tulajdonában lévő összes ingatlan, beleértve a lakások, erdők és mezőgazdasági területek eladását irányozza elő. Az intézkedés a község hosszú lejártó adósságának megszüntetése célzó szélesebb körű terv része. Amint egy 2000 lakosú Gornyepetrauci község évek óta nehéz pénzügyi helyzetben van, a teljes adósság pedig 8 millió eurót tesz ki. Az Európai Bizottság ma úgy döntött, hogy az Európai Unió bíróságához fordul Szlovéniával szemben, mert nem teljesítette az európai madárvédelmi irányelvet. Brüsszel szerint Szlovénia nem védte megfelelően a partmenti övezetben a földközi-tengeri kormoránt, amely az irányelv értelmében veszélyeztetett fajnak minősül. A tengeri védőterületek a tengeri madarak fontos szaporodási, táplálkozási vagy vonulási területeit védik, hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a szlovén partmenti övezetben, beleértve a Trieszti öböl középső részét is, a fajok védelmére alkalmas területeket a 2015-ben befejeződött projekt részeként azonosították és erősítették meg. A ma közzétett csomag részeként a bizottság kötelezettség szegési eljárást is indított Szlovénia ellen, amiért nem tartotta be azt az európai rendeletet, amelynek célja a fenntartható repülőgép üzemanyagok gyártásának és felhasználásának növelése az EU-ban. Több mint 3500 halott és 1 millió kitelepített után az amerikai külügyminisztérium bejelentette, Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet bevezetéséről. A Hezbollah leállítja támadásait és kivonja erőit a Litáni folyótól a határig terjedő izraeli ellenőrzés alatt álló területekről. A BBC beszámolója szerint a megállapodás feltétele, hogy a Hezbollah teljes mértékben beszünteti a támadásait, továbbá kivonja összes operatívját arról a dél-libanoni területről, amelyet Izrael jelenleg ellenőriz. Mint írták, Washington segítséget nyújt úgynevezett kísérleti övezetek kialakításához, amelyekben a libanoni fegyveres erők kizárólagos ellenőrzést gyakorolnak majd, onnan minden nem állami szereplőt kizárva. A részletek viszont egyelőre nem ismertek. A két ország június 22-én újabb tárgyalásokat folytat, azzal a céllal, hogy átfogó megállapodásra jussanak. Sport. Rekordszámú 1248 játékos regisztrált a közelgő foci világbajnokságra, amelyet június 11-e és 19-e között rendeznek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A játékosok 71 ország 449 klubjából érkeznek, a legtöbb képviselőt az angol Manchester City adja, azaz 19-et, jelentette a horvát Hina hírügynökség. Következik a Bayern 18 játékossal, az Arsenal és a Paris Saint-Germain egyaránt 16-tal, a Barcelona pedig 15 játékossal.
2: Időjárás.
1: Délután marad a derült napos idő. A nyugati hegyvidéken borult időre van kilátás, és megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a Vipavai gyorsút forgalma Vipava és Nános között Razdörto irányában. A terelés a személyautók számára a regionális úton történik. A tenger melléki strádán pedig Kozarje és Brezovica között akadozik a forgalom Koper felé.
0: MMR.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 2016. június 3-án a régmúlt idők mesterségeit mutatták be a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában. Szabó Szuzi riportja következik.
2: Én Vita Cár vagyok, és máma van egy illen rokodélig, hogy mindenki mindent lehet csinálni, lehet kürtös kalácsot, főzni is tojást, még csinálni gólyát, meg seprőt, még sok mindent mást is. Most vagyok a tojásfőstésnál, és most 3. éve mit főztök tojásból. Aztán már tudok jót. Most rajzolok egy illeneket virágokat, aztán itt fönn egy illen csillagot rárajzolok. Aztán akkor befesteni kell még, mit akarok, hogy legyen fehér, aztán akkor beletesszük a pirosba, aztán még pirosból befessek, és akkor teszek bele a feketébe, és akkor lehet kükkel fújni, aztán akkor le kell melegíteni a viaszt.
3: És akkor elkészül a tojás.
2: Igen.
3: Teó, mit csináltok éppen?
2: Gólyát.
3: És miből és hogy készül el ez a gólya?
2: Kartonból ki kell vágnunk a részeket, a testrészeit.
3: Miből állnak ezek a testrészek?
2: Csőrből. Szárnyakból is.
3: Már csináltál valamikor ilyet?
2: Nem.
4: Mesélték nagy lelkesedéssel az elsősök. A felsőbb tagozatosokkal a korongozásról, a peretsütésről és a seprőkészítésről beszélgettem.
3: Látom, itt korongozásra is volt ma lehetőség.
5: Igen, volt, és hát nagyon érdekes dolog, hiszen nem minden napi tálat csinálni, meg hát főleg a magad csinálhatod.
3: Kaptatok olyan utasításokat, hogy mire is érdemes odafigyelni, hogy kell tartanatok a kezeteket?
5: Igen, kaptunk, meg hát Csaba bácsi megkérdezte tőlünk, hogy mit is szeretnénk csinálni, most vagy valaki vázát szeretne csinálni, és akkor megmondta, hogy hogy kell csinálni, először a kezünket bele kellett mártani a vízbe, akkor meg ezt az agyagot tett fel a gépezetre, és akkor meg csak kellett formálni a tálat, meg ő segített.
3: Erre már volt korábban is lehetőségetek?
5: Igen, az iskolán folyt egy szakkör is ezzel kapcsolatosan, és akkor minden héten csináltak ilyen különböző tálakat, meg vázákat, meg edényeket, különbözőket, és akkor hát ez így folyt minden éven most már.
4: Tudtam meg Neubauer Zsanéttől. Bekő Márk is megpróbálkozott a seprőkészítéssel, de a peretsütés fortéját sem hagyta ki.
3: Áruld el, hogy téged mely műhely munka kötött le leginkább?
6: A legjobban a söprőkészítés, mert nekem ott a legjobb volt, mert volt társaság.
3: Kaptál elég utasítást arra, hogy mire kell ügyelnetek, és hogy mire vigyázzatok?
6: Igen, kaptam.
3: Már volt, hogy elkészítettél egy egész söprőt?
6: Az még nem történt meg.
3: És a perec sütésnél is kivetted a részed?
6: Igen.
3: Egy fiú létedre milyen érzés volt például tésztát gyúrni, aztán tésztát sodorni?
6: Nehéz volt. Még sose csináltam otthon.
3: Akkor bevallott, hogy ez azért nem is olyan egyszerű dolog.
6: Nem.
3: Van, aki otthon tud sütni perecet?
6: Igen, a mama meg a anyu.
3: Finoman sütnek?
6: Igen, nem finom.
3: De talán meggondolod magad, és majd ezentúl besegítesz nekik. Elképzelhető?
6: Lehet.
7: Én Neubauer Carmen vagyok, a KI Dobronak 7. osztályos tanulója. Ma a mesterségek udvara van, amikor az idősebbek jönnek, és bemutassák, hogy valamikor mit csináltak.
3: Most éppen mivel foglalkoztak?
7: Most én itt söprőt csinálok.
3: Volt már erre alkalmat, hogy ezt kipróbáld?
7: Hát igen, mert a papám jó itt a mester ebben, és hát minden télen vele szokok ezt csinálni. Most faragok egy gallat, és akkor majd később össze lesz rakva.
3: Milyen eszköz kell ehhez?
7: Ehhez legjobban egy kés kell, egy jó gal, tehát több gal kell, amit majd össze kell rakni, akkor valami fogó,
3: papád az, aki ezt bemutatja és készíti. Gyerekkorodban is már volt erre lehetőség, hogy ebben segítsél neki?
7: Gyerekkoromban még inkább nem, mert akkor késsel nem lehetett dolgozni, de most, mikor nagyobb voltam, 5-6 osztályos, akkor most már igen.
3: Örömmel tölt ez el téged, hogy itt segíthetsz?
7: Igen, mert számomra ez nagyon érdekes dolog, hogy csak így egy söprűt megcsinálhatok.
8: Nagybar József vagyok, Zsitkóczi lakus. Én söprűt szokok csinálni télen.
3: Emlékszel rá még arra, hogy ezt mikor tanulta meg és kitől?
8: Most már van 10-15 éve, hogy folytatom, hogy csinálom. Csak nem eladásom, hogy saját magamnak.
3: Mennyi ideig tart egy ilyen söprű elkészítése?
8: Sokáig tart, mert 35-40 darab, míg azt meg kell faragni, akkor összerakni, megkötni, az sokáig tart.
3: Fontos az, hogy milyen gajból készül ez a söprő?
8: Igen, nyírfából készül ez.
3: Honnét tudja beszerezni ezeket a gajakat?
8: El kell menni az erdőre, és az erdőn szokom szénni, alacsony fákra, amit elérök, még szép gallat, hogy szép söprű legyen belőle.
3: És itt ma mekkora az érdeklődés az iskolások körében?
8: Hát szeretik azért faragni a gyerekek is. Érdeklődnek róla, hogy hogyan megy.
3: Ugye késsel kell dolgozni, kell-e valamilyen elővigyázatosság?
8: Kell, igen, mert volt, hogy elvágták tavaly is az ujjukat, azt mondja, én értek hozzá, és már a kezét el is vágták.
3: Fontos az, hogy hogy tartjuk ezt a gajat, és egyáltalán milyen irányba is történik?
8: Ezt mindig a vonalat alá kell tenni, a végítő, a gajtú visszának kell faragni. Mindig egyformán, hogy egyforma vastag legyen, nem hogy a vége már nagyon vastag, mert akkor nem szép a söprő.
3: Azt már úgy tudja, hogy ebben a másfél évtizedben hány söprőt is készítettél?
8: Egy télen egy 8-10-et megcsináltam. Csak elosztogattam. Így sokan kértek, de amennyi volt, annyit tudtam, annyit, többet nem.
3: Milyen céllal szervezték meg ezt a mai rendezvényt?
9: Már ez hagyomány itt a Dobronaki kétnyelvű általános iskolában. A cél az, hogy a gyerekek megismerik ezeket a mesterségeket, egy kis betekintést kapnak, hogy mivel is foglalkoznak az emberek itt nálunk, a mi községünkben.
3: Bemutatásra kerülnek a gyerekek körében.
9: Az idei iskola évben 6 műhelymunkával, ez már majdnem hagyomány, de az idén 2 műhelymunka teljesen új, az pedig a kürtös kalács készítése, hiszen tudjuk, hogy a mester, aki készíti a kürtös kalácsot, mind a két gyereke ide jár hozzánk az óvodába, és ugye ilyen dolgokat mindig ki kell használni, meg kell ismerni az embereket. A másik pedig a langali sütése, hiszen tudjuk, hogy kenyeret sütünk otthon, akiknek van kemencék, nekünk is van az iskola udvaron kemence, és tavaly a perec volt, az idén pedig a langali, ami kenyérlisztből készül, és ezt a gyerekek nagyon nem ismerik, és ezt szerettem volna megismerni tetni velék, hogy hogyan is készül, hogyan kell ezt tenni. Az agyagozás, ami már hagyományos, akkor a gajból a seprőkötés. Csuhézás helyett tettük az idén a tojásfestést, hiszen tudjuk, hogy a tojásfestés és Dobronakon hagyomány. És persze az idén, mert a gólyamadár nagyon-nagyon sokszor ellátogatott az iskola, az óvoda udvarára, azért úgy döntöttünk, hogy a gyerekek gólyát is fognak készíteni.
3: Mondta Kovács Katalin iskolaigazgató. A rendezvény és a műhelymunkák kapcsán egy nagyszülőt is megkérdeztem.
10: Bránka Kalenka vagyok.
3: És a műhelymunkák kapcsán egy nagyszülőt is megkérdeztem.
10: Bránka Kalenka vagyok.
3: Nagyszülők is eljöhettek és részt vehettek.

0: hogy nagypapa, tehát mint nagyszülő, az unokával együtt alkothat.
1: Ez egy különböző érzés, mikor az öregszülők a unokákkal így részt vehetnek valahol, máskülönben is én az ilyen unokámmal nagyon sokat együtt vagyok. Mondom, nagyon jól hagyom én ezt.
0: A rendezvény is azt bizonyítja, hogy a mesterségek iránt a fiatalok nagy lelkesedéssel érdeklődnek, és hogy a régmúlt időket újra és újra érdemes felidézni.
2: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
3: Muravidéki Magyar Rádió.

vagyok küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

László Attila énekelt itt az MMR-en 3 perccel 3:45 után. 5 órakor jönnek majd a következő hírek, aztán 5 óra után 17:30-tól majd a gyerekműsort hallgathatják meg, 6 órakor a napi krónikával, utána pedig a népzenei összeállítással jelentkezünk. További jó rádiózást!

0: érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egésznapos kikapcsolódás, Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat, kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, csa, csa, csa.
1: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament ülésén a miniszterjelöltekről szóló vitát a koalíció és az ellenzék párharca jellemezte az ország helyzetéről. Az ellenzék bírálta a koalíciós megállapodást, és véleményük szerint a szakszerűtlen miniszterjelölteket. A koalíció azonban rávilágított a leköszönő kormány néhány olyan gyakorlatára, amelyeket vitatottnak tart. Andrej Poglajen, az SZDSZ képviselője elmondta, hogy az új koalíció egy olyan országot vesz át, amelyben a nemzetközi intézmények legfrissebb előrejelzései szerint a gazdasági növekedés 2%-nál alacsonyabb lesz. Mateja Csalusic, a Gibanye Svoboda képviselője szerint a mezőgazdaság területén kötött koalíciós megállapodás rendkívül szegény. Bírálta Janez Ziegler Kráľ mezőgazdasági miniszterjelöltet is, aki véleménye szerint gyenge ismereteket mutatott a parlamenti bizottság előtti meghallgatáson. Az előzetes adatok szerint az államháztartás az idei év első 5 hónapjában körülbelül 7,5 milliárd euró kiadást és 6,5 milliárd euró bevételt könyvelt el. A költségvetési hiány így az 5 hónapban 890 millió eurót tett ki. A kiadások között január és május között 951 millió eurót különítettek el magánszemélyeknek és háztartásoknak nyújtott transzferekre, ami 10,8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Nőtt a családi és szülői ellátásokra, a munkanélküliek ellátására, valamint a társadalom biztosítására, különösen a személyi segítők program végrehajtására fordított források összege. A bevételek között az adóbevételek, amelyek a költségvetési bevételek fő részét teszik ki, az első 5 hónapban elérték az 5,6 milliárd eurót, ami 7,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. António Costa arról beszélt Belgrádban, hogy az EU nem zsarolja Szerbiát, és az ország uniós csatlakozása csak magától az országtól függ. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, mondta az Európai Tanács elnöke. António Costa arról is beszélt, hogy az Európai Unió kapui nyitva maradnak Szerbia előtt, ugyanakkor a csatlakozási folyamat előrehaladása a szükséges reformok végrehajtásától függ. Az elnök 3 kulcsfontosságú területet nevezett meg, amelyek meghatározzák Szerbia uniós előrehaladását. Ezek között említette a jószomszédi kapcsolatok erősítését és a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd előmozdítását, az uniós kül- és biztonságpolitikához történő fokozott igazodást, valamint a jogállamiságra, médiaszabadságra és választásra vonatkozó reformok felgyorsítását. Sport. Barátságos meccset játszik holnap az U21-es szlovén foci csapat. Az Albánia elleni mérkőzést Ajdovscsinában rendezik 20 óra 15 perctől. A női foci világbajnokságra szóló európai kvalifikáció 5. fordulójában holnap Bécsben csap össze Ausztria és Szlovénia válogatottja a D csoportban.
2: Időjárás.
1: Délután marad a derült, napos idő, a nyugati hegyvidéken borult időre van kilátás, és megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
2: MMR. A zene összeköt. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Mennyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Te kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Anyuka vagy apuka jöjjön ma?
4: Máma, anyu tűn megy, apu elmét oda, messze a tudatunknak viszi a juhát.
3: Miért jobb neked, hogyha az apu jön érted?
4: Mert nagy kombing van.
5: Nálkodnak az apu tűn autóval.
6: Nálkodnak a dinók.
3: Verekednek a dinók? Egymással vagy más állatot bántanak?
7: Kicsit a laptól ülök, csak meg a mamutoknak.
3: Mamutok meg böknek?
7: Jó.
8: Mert mamutoknak fönn van úgy a szalvi, és triceratopsnak meg úgy el. Csak a tényleg volt a király, és elvett húsi. Nekem meg

0: legkisebb van.
1: Sziasztok, kedves legkisebbek! Képzeljétek el, milyen szuper lenne egy olyan időgép, amivel visszarepülhetnétek abba az időbe, amikor még óriási dinók tiporták a földet, és hatalmas szőrös mamutok kergetőztek. Ha a gyerekfejjel gondolunk rájuk, ők nem csak unalmas csontvázak a múzeumban, a világ valaha élt legnagyobb, legizgalmasabb állatai. A György Jánosi óvodában jártam, ahol a 3 és 4 éves gyerekek körében témaköré terelődött minden. A gyerekektől sok érdekességet megtudtam, de kiktől is?
2: Én vagyok Oliver, és 5 vagyok.
3: Ádám.
1: Ádám, hány éves vagy? Mutasd meg. Hány ujjacska?
3: 1, 2.
1: Még egy ujjacska?
3: 3.
1: 3?
3: 1, 2.
1: Kicsit több talán, nem?
3: Tim.
1: Tim. Hány éves vagy, Tim?
3: 3.
1: 3.
3: Blas.
1: És hány éves vagy?
3: 3. Nincs ott ilyen.
1: Nos, a részletek már is következnek. Hogy jöttetek reggel az óviba? Ki hozott?
3: A mami.
1: A mamid? És mivel jöttetek?
3: Anyukám gyűjt.
1: Anyukád is jött reggel veled?
3: Jó. Az az én apukám.
1: Nem tudott apuka jönni?
3: Nem csak az én anyukám.
4: Hogy tudta Timnek, mindig Gina apukája érte.
1: Apukád megjön érte?
3: Jó, mindig Gina apukám.
1: Igen, meg akkor anyukával jössz. Így el vagytok osztva, ugye? Blás, ki fog ma érted jönni, tudod már?
5: A papád jön.
1: Papád jön? Apukád jön érted? Te kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Anyuka vagy apuka jöjjön ma?
3: Máma, anyu tűn megy, apu elmét oda, messze a tudatunknak viszi a juhát.
1: Ezt egy már otthon előre megmondták neked?
3: Ja.
1: És te örülsz ennek, hogy anyuka jön érted?
3: Ja.
1: El is fogadod, hogyha apuka jön?
3: Ja.
1: Kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Melyik jöjjön érted? Mi lenne a kívánságod, ha lehetne?
3: A apu.
1: Inkább az apu jöjjön?
3: Ja.
1: Miért jobb neked, hogyha az apu jön érted?
3: Mely nagy kombing van.
1: És szeretsz beülni a kombiba?
3: Ja.
1: Apa vezeti a kombit?
3: A apukám.
5: Na, akkor meg a apu jön autóval.
1: Autóval jön?
5: Autóval.
1: A piros színről tudod, hogy jött?
4: Az autóknak 2 fehér autó van. Az anyu mi nagyobb, az apu mi meg kisebb.
1: Oliver, ma érted ki jön?
4: Anyum.
1: Neked meg az anyukád jön.
3: Apukám jön éltem.
1: Értem. És ugye reggel bejöttetek az óvodába, mi mindent csináltok itt napközben? Ti mit csináltatok eddig?
3: Tegnap játszottunk, mikor gyűjt a Blázik, Tian, Tillen, Ádám, Oliver.
1: Itt az óvodában? Mit játszottatok, Tim?
3: Játszottam dinozáverlökkám.
1: Dinoszauruszt? Elbújtál? Te meg elbújtál? Na, hogy történt ez? Valaki a dinoszaurusz? Valaki meg bújik? Vagy mit kell erről tudni?
4: Otthon van dinoszauruszok, meg maga felkapcsolom a televízió, és jót jösszük nézzük dinokat.
1: Mi van a piros papucsodon?
3: Miki, még pöttyök másikon.
1: Neked milyen a papucsod, Blázs? Mi van rajta? Van valami rajta?
3: Labdák.
1: Labdák? Innét tudod, hogy ez a te papucsod, ugye?
3: Mert még dinoszaurusz van rajta.
1: Hát még a papucsodon is dinoszaurusz van. Mindenhol megjelennek a dinoszauruszok. Ádámnak meg nem dinoszaurusz van, hanem...
3: Pika paka.
1: Abból tudod, hogy a te papucsod? Igen. Megfigyelitek egy egymásnak a papucsait, tárgyait? Oliver, megfigyelitek?
4: Dinoszaurusz.
1: Hát neked is a dinoszaurusz van.
3: Tilának nagy van a bőr
5: Bubi szalk.
1: Tényleg?
5: Tűzoltós.
1: Tűzoltós?
4: Ja.
1: Ja, tényleg.
4: Van.
1: Tényleg a papucsán. Meg nagy cápa. Te ezt így megfigyelitek így egymáson, hogy kinek mi van a papucsán? Oliver.
5: Rövid nadrágba vagyok.
1: Hát hogy már rövid nadrágba vagy? Milyen kint az idő? Tim.
0: Meleg.
1: Meleg, ugye? Ma egy szép napos idő van.
0: Majd én felosom.
5: Még kicsit hideg van.
1: Te egy kicsit fázol még? Hűvösebb van.
4: Én meg Emre Jónével találtam Bubát, mikor ki kell a hernyú, és akkor lepkeles.
1: Hol találtad ezt, Oliver?
4: Lejönnének a kertbe.
1: A kertben volt? És ki mondta el ezt neked, hogy ebből majd lepke lesz ebből a hernyóból?
4: Apum.
1: Elmesélte?
4: Igen.
1: Oliver, elhitted, hogy ebből lesz majd a lepke?
4: Mert bilos.
1: Igen, akkor már láttad. Ki az, aki itt az óvodában vagy otthon szeret labdázni?
5: Igen.
1: Tim, szeretsz labdázni?
5: Labdám.
1: Van egy új labdád?
5: Meg mamutom van.
4: Meg nagyobb a mamutom van, meg egy nagy dinamakolám.
5: Meg illanzával van, meg sok dinozávelőm van. Meg illan, mamut. Hát a mamut.
1: Igen. Mamut is van?
4: Balna, mellék már kihat. Balna ért.
1: Értem.
5: Mi mentünk tegnap körük Omisállon.
1: És mit láttatok ott?
5: Semmit, csak mi fülöttünk ott a vízben.
1: Fülöttetek a tengerben? Azért vagy te már ilyen nyárias, ugye? Tim.
5: Ja.
0: Mamut?
5: Igen.
0: Godzilla?
1: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy a dinók és a mamutok világa olyan, mintha a legmenőbb mesefilm elevenedne meg. Érdekességként elárulom nektek, hogy a dinók korában a Föld egy hatalmas, meleg és párás üvegházhoz hasonlított, ahol nem létezett a téli hógolyózás. Sok millió évvel a dinók után a Föld teljesen megváltozott, és beköszöntött a hatalmas fagy, a mamutok világa. A műsorban a gyertyánosi óvodások szerepeltek.
4: Én vagyok Oliver, és öt vagyok.
5: Ádám.
1: Ádám, hány éves vagy? Mutasd meg. Hány ujjacska?
5: Egy, kettő.
1: Még egy ujjacska?
5: Három.
1: Három?
5: Egy, kettő.
1: Kicsit több talán, nem?
5: Tim.
1: Tim. Hány éves vagy, Tim?
5: Három.
1: Három.
5: Blás.
1: És hány éves vagy?
5: Három. Nincs igen.
1: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlés jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt.
6: Gyerek sarok!
7: És a világ, ami azt körül lesz.
8: Jó gyereknek lenni!
9: Nem akarok még felnőni.

17 óra 37 perc van. A színész rendkívül összetett ember, sokféle én-gén rejtőzik benne, és szangvinikusamban nagyobb lázzal, nagyobb hőfokon ég és él, mint a többi ember, hiszen foglalkozása folyton égést, folyton gondolkozást, földúsított érzelmi világot kíván tőle, következésképpen kevésbé fegyelmezhető, rendszerezhető, kevésbé kollektivizálható. Akkor értékes, ha minél egyedibb, minél több én van benne, fogalmazta meg az 1976. június 4-én elhunyt Jászé Mari és Posztumusz Kossuth Díja színművész, a színész királyként is emlegetett Latinovits Zoltán. És Latinovits Zoltán emlékmúzeum található Balatonszemesen. Az emlékmúzeumnak otthont adó épülethez nem fűzték személyes emlékek Latinovits Zoltánt, a rebelli színész király életútját felidéző több személyes tárgyát, köztük a rangos kitüntetéseit és a posztumusz Kossuth díját is bemutató múzeumnak az egykori Hunyadi kastély egyik kisebb melléképülete ad helyet. A színész király életének kiemelkedő állomásairól láthatunk pillanatokat, fotók, írások és egyéb dokumentumok által. A múzeumban látható többek között Latinovits utolsó kézzel írt levele, amit halála napján 1976. június 4-én írt Cserhalmi Györgynek. A kínzó lelki vívódásokról beszámoló levél hű lenyomata a színész király utolsó embert próbáló időszakának. Mégis az élete utolsó éveiben rendszer ellenessége miatt mellőzött színész legenda halálát máig titkok övezik, ami bizonyos mozdonygázolta el. Mint arról a korabeli sajtó beszámolt, Latinovits Zoltán este 3:48 után pár perccel Balatonszemesen a vasúti sínek mellett álló mentőautóban halt meg. Megosztja a közvéleményt, hogy véletlen baleset vagy öngyilkosság történt. Élete, nagy szerelme, Rutkai Éva sem hitte, hogy Latinovits öngyilkos lett. A Latinovits Zoltán Emlékmúzeum április 1-től október 31-ig látogatható. Hétfőnként zárva vannak, de egyébként 10 és 18 óra között várják az érdeklődőket. Az év többi részében előzetes bejelentkezés alapján lehet meglátogatni ezt. A múzeum címe Balatonszemes Bajcsy-Zsilinszky utca, 52-es a szám. És hát érdekes képeket láthatunk itt természetesen, megemlékezéseket és akár az útlevelét, akár személyes tárgyait, vagy éppen az említett levelet is meg lehet nézni. A Balatonszemesi temetőben nyugszik Latinovits Zoltán, nyughelye közelében találjuk édesanyja, Gundál Katalin és dr. Frenreis István nevelőapja sírját, valamint féltestvére Bújtor István színművész sírhelyét is. Ennyit Latinovitsról, akinek a mai napi kalendáriumban van bejegyzése. Mi pedig zenével folytatjuk tovább. 5 perc múlva 5:45 lesz, 6 órakor jövünk majd a napi krónikával, aztán pedig a népzenéi összeállítás következik majd.

0: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tíme, a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adás tartalmából.
1: A képviselők ma a 16. szlovén és Janez Jánosa 4. kormányának kinevezéséről döntenek.
0: Gornyi Petrovci község tanácsa megvitatta a község tulajdonában lévő ingatlanok eladását az önkormányzat hosszú lejáratú adóssága miatt.
1: Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az EU bíróságához fordul Szlovéniával szemben, mert nem teljesítette a madárvédelmi irányelvet.
0: Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet bevezetéséről.
1: Barátságos mérkőzést játszik ma Szlovénia és Ciprus foci csapata a Stožice sportparkban.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A képviselők ma a 16. szlovén és Janez Jánosa 4. kormányának kinevezéséről hoznak döntést. Jánosa kijelentette, hogy az ellenzék a jövő héten meghívást kap a fejlesztési partnerségre. A parlamentben 8 órát szántak arra, hogy tárgyaljanak a végrehajtó hatalom képviselőiről, akik a következő 4 évben vezetik majd az országot.
1: Az ülés elején Janez Jánosa miniszterelnök jelölt szólalt fel, aki egyben a jelölteket is javasolta. A kormánycsapat megerősítéséhez egyszerű többségre van szükség. A koalíciónak 43 szavazata van, és várhatóan további 5 támogató szavazatot kapnak a Resznicától, azaz összesen 48 szavazatot. A kormánycsapatot nagy valószínűséggel a nemzeti kisebbségek képviselői is támogatni fogják, akik már támogatták Jánosát miniszterelnök jelöltként, így 50 szavazatra számíthatnak. Ha nem lesz politikai meglepetés, Jánosa várhatóan még ma este a kormány alakuló ülésével kezdi meg a munkát az új miniszteri csapattal.
0: Gornyi Petrovci község tanácsa legutóbbi ülésén megvitatta a község tulajdonában lévő ingatlanok eladását, az önkormányzat hosszú lejáratú adósságának megszüntetését célzó szélesebb körű terv részeként. Ahogy Milan horvát polgármester elmondta, megnövelték az adósságtörlesztési kötelezettségekre szánt forrásokat is.
1: A képviselők prioritásokat határoztak meg a közutak sürgős karbantartására. A polgármester szerint a képviselők egy átfogó dokumentumot vitattak meg, amely az önkormányzat tulajdonában lévő összes ingatlan, beleértve a lakások, erdők és mezőgazdasági területek eladását irányozza elő. Az intézkedés a község hosszú lejáratú adósságának megszüntetését célzó szélesebb körű terv része. Amint egy 2000 lakosú Gornyi Petrovci község évek óta nehéz pénzügyi helyzetben van, a teljes adósság pedig 8 millió eurót tesz ki.
0: A parlament ülésén a miniszterjelöltekről szóló vitát a koalíció és az ellenzék párharca jellemezte az ország helyzetéről. Az ellenzék bírálta a koalíciós megállapodást, és véleményük szerint a szakszerűtlen miniszterjelölteket. A koalíció azonban rávilágított a leköszönő kormány néhány olyan gyakorlatára, amelyeket vitatottnak tart.
1: Andrej Poglajen, az SDS képviselője elmondta, hogy az új koalíció egy olyan országot vesz át, amelyben a nemzetközi intézmények legfrissebb előrejelzései szerint a gazdasági növekedés 2%-nál alacsonyabb lesz. Mateja Csalusics, a Gibányesz Foboda képviselője szerint a mezőgazdaság területén kötött koalíciós megállapodás rendkívül szerény. Bírálta Janez Ciglár Králj mezőgazdasági miniszterjelöltet is, aki véleménye szerint gyenge ismeret mutatott a parlamenti bizottság előtti meghallgatáson.
0: Az Európai Bizottság ma úgy döntött, hogy az Európai Unió bíróságához fordul Szlovéniával szemben, mert nem teljesítette az európai madárvédelmi irányelvet. Brüsszel szerint Szlovénia nem védte megfelelően a partmenti övezetben a földközi tengeri kormoránt, amely az irányelv értelmében veszélyeztetett fajnak minősül.
1: A tengeri védőterületek a tengeri madarak fontos szaporodási, táplálkozási és vonulási területeit védik, és kulcsszerepet játszanak jó állapotuk biztosításában, hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a szlovén partmenti övezetben, beleértve a Triesti-öböl középső részét is, a fajok adatok védelmére alkalmas területeket a 2015-ben befejeződött projekt részeként azonosították és megerősítették. A ma közzétett csomag részeként a bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Szlovénia ellen, amiért nem tartotta be azt az európai rendeletet, amelynek célja a fenntartható repülőgép üzemanyagok gyártásának és felhasználásának növelése az EU-ban.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A MOL újabb 30 napos hosszabbítást kért az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a szerb NIS ügy lezárására, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A jelenlegi határidő június 6-án jár le, miközben továbbra is zajlanak a tárgyalások a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.
1: A háttérben az orosz többségi tulajdon rendezése áll, ami az amerikai szankciók miatt vált sürgőssé. A MOL a Gazprom nyelvtel és a szerb állammal is egyeztet, miközben a NIS 56,15%-ának megszerzésére készül. A szerb tárcavezető szerint a finomító zavartalanul működik, és az ellátás biztonság nincs veszélyben. A felek között intenzív egyeztetések zajlanak, a végső megállapodás azonban amerikai jóváhagyáshoz is kötődik. A tranzakció így egyszerre három irányban futó diplomáciai és üzleti alkú. A szerb állam, az orosz tulajdonos és az amerikai hatóságok között kell kialakulnia a kompromisszumnak. A MOL számára ezért kulcskérdés, hogy Washington elfogadja el halasztási kérelmet.
0: Antonio Costa arról beszélt Belgrádban, hogy az EU nem zsarolja Szerbiát, és az ország uniós csatlakozása csak magától az országtól függ. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség. Ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, mondta az Európai Tanács elnöke.
1: Antonio Costa arról is beszélt, hogy az Európai Unió kapui nyitva maradnak Szerbia előtt, ugyanakkor a csatlakozási folyamatok előrehaladása a szükséges reformok végrehajtásától függ. Az elnök három kulcsfontosságú területet nevezett meg, amelyek meghatározzák Szerbia uniós előrehaladását. Ezek között említette a jószomszédi kapcsolatok erősítését és a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd előmozdítását. Az uniós kül- és biztonságpolitikához történő fokozott igazodást, valamint a jogállamiságra, médiaszabadságra és választásra vonatkozó reformok felgyorsítását.
0: Több mint 3500 halott és 1 millió kitelepített után az amerikai külügyminisztérium bejelentette, Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet bevezetéséről. A Hezbollah leállítja támadásait és kivonja erőit a Litánia folyótól, a határig terjedő izraeli ellenőrzés alatt álló területekről.
1: A BBC beszámolója szerint a megállapodás feltétele, hogy a Hezbollah teljes mértékben beszünteti a támadásait, továbbá kivonja összes operatívját arról a dél-libanoni területről, amelyet Izrael jelenleg ellenőriz. Mint írták, Washington segítséget nyújt úgynevezett kísérleti övezetek kialakításához, amelyekben a libanoni fegyveres erők kizárólagos ellenőrzést gyakorolnak majd, onnan minden nem állami szereplőt kizárva. A részletek viszont egyelőre nem ismertek. A két ország június 22-én újabb tárgyalásokat folytat azzal a céllal, hogy átfogó megállapodásra jussanak.
2: Sport.
0: Barátságos mérkőzést játszik ma Szlovénia és Ciprus foci csapata a Stožice sportparkban. Bostyán Cezár legénysége 18 órától lépett pályára, vasárnap pedig Varaždon lesz a következő összecsapás Horvátország ellen. Varaždon 20 óra 45 perckor kezdődik a meccs. Barátságos meccset játszik holnap az U21-es szlovén foci csapat. Az Albánia elleni mérkőzést Ajdoscsinában rendezik 20 óra 15 perctől. A női foci világbajnokságról szóló európai kvalifikáció 5. fordulójában holnap Bécsben csap össze Ausztria és Szlovénia válogatottja a D csoportban. Rekordszámú 1248 játékos regisztrált a közelgő foci világbajnokságra, amelyet június 11-e és július 19-e között rendeznek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A játékosok 71 ország 449 klubjából érkeznek. A legtöbb képviselővel az angol Manchester City rendelkezik, pontosabban 19-el, jelentette a horvát Hina hírügynökség. Következik a Bayern 18 játékosával, az Arsenal és a Paris Saint-Germain egyaránt 16-tal, a Barcelona pedig 15 játékossal képviselteti magát.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka nyugat irányából beborul az ég, hajnalban pedig helyi záporok alakulnak ki, a tenger melléken megérénkül a jugó. Holnap a csapadék fokozatosan kiterjed az ország nagy részére, helyenként zivatarok is várhatók. Napközben megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken enyhe lesz a bóra. Reggel 9 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki stráda forgalma Rázdörtő előtt a főváros irányában, továbbá Szenozse Cseh és Nános között Ljubljana felé, továbbá Studenec és Rázdörtő között Koper irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják, mely ezen a héten egybeesik a Nemzeti Összetartozás napjával. Ennek alkalmából a 8 országra szakadt magyarság hangja szólal meg műsorunkban a keleti Kárpátoktól a Mura mentéig. A felvezetőben Moldvai Csángó népzene szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A következő felvételünkön bukovinai székely dallamokat hallgathat.

A moldvai magyarság legújabb rétege, valamint a bukovinai székelyek falucsoportja is a székelyföldről történő kirajzás következtében alakult ki a Kárpátok keleti előterében, már a történelmi határokon túl. A mindig is nagy népesség kibocsájtó erővel bíró székelyföld egy magyar etnikai tömb a mai Románia közepén. A másfél milliós romániai magyarság közel felét kitevő székelyek zenéje szól most, a Kalamajka együttes előadásában.

1920-ban még Csehszlovákiához, majd Szovjetunióhoz, jelenleg pedig Ukrajna területéhez tartozó Kárpátalja etnikai képe igen változatos. A hegyekben lemkók, bojkók, a Tisza forrásvidékén huculok, románok, még az Alföld Perem vidékein magyarok élnek. A mai államhatár közelében a Beregi síkon találjuk Nagy Dobronyt, a hagyományőrzéséről híres települést, ahonnan a Tarsolyzenekar következő zenei összeállítása való. A Dobrony.

a mai Szlovákia területén, a magyar országhatár mentén keskenyen elnyúló etnikai tömböt alkotó magyarság kulturálisan nem egységes. Elkülöníthetjük a keleti Palócvidéket, a Szórvány-szigetet alkotó Zaboralját, valamint a Kisalföld és Perem területeit. Felvételeinken előbb a keleti Palócföld, majd pedig a Kis-Dunamenti Mátyusföld névzenéje szól, a Pósfa, valamint a Dűvő zenekar előadásában.

A Felföld után most az egykori ország déli peremvidékeire látogatunk, mégpedig a Duna alsó folyásának vidékére, amely ma országhatárt képez. Első felvételünkön a Szerbiához tartozó bácskai település Doroszló tánzdallamai, majd pedig a horvátországi Szlavónia eltűnőben lévő magyarságának dallamai szólnak.

Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a 8 országba szakadt magyarság hangja szólalt meg népzenéjük által. Végezetül a Kárpát-medence délnyugati határfolyója, a Mura mentének dallamait hallgathatjuk, ahol a szláv elem dominanciája egyre erőteljesebben érvényesül, ahogy ezt a Tarsoly zenekar összeállításában is hallhatjuk. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, június 4-e van, az esti műsor részben is hallgathatják a Muravidéki Magyar Rádiót. Lesz majd esti mese, lesznek magyar nóták, csárdások is, és ismétlések természetesen. Este 8-tól a terepjárót, fél 9 után az arénát, 9 óra után pedig az iránytű legutóbbi részét ismételjük meg. Aztán zenék a folytatásban, és holnap reggel a szokott időben fél 6-tól várják önöket a kollégák. Mára pedig búcsúzunk. Farics Doris szerkesztette a híreket, a zenei válogatást a hangtechnikus Györkös Gorán készítette, nevükben is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea. Szép estét, jó pihenést mindenkinek!
1: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Benedek Elek, Backavára. Sok ezer esztendővel ennek előtte egy szép várat építettek a tündérek, a mezőségen a ménesi határon. Ez a vár a Backavára, ma is megvan a romladéka. A tündérek fellaktak a várban, az emberek lent a földön, csak ritkán találkoztak egymással, de békességben éltek, nem bántották egymást. De telt múlt az idő. Az emberek mindenfelé templomokat kezdtek építeni, s a templomok tornyában megszólaltak a harangok. A harangok zúgása nem tetszett a tündéreknek. A Backa várbeli tündérek folyton leüzengettek, hogy bontsák le a tornyot, s ne harangozzanak többet, mert ők nem állhatják ki a harangzúgást. Visszaüzentek az emberek. A harang szó hív minket a templomba. Tetszik vagy nem tetszik nektek, a tornyot le nem rontjuk, s minden nap meghúzzuk a harangot. Megharagudtak a tündérek, lejöttek Backa várából nagy sereggel, s ami templomot találtak, mind lerombolták, kő kövön nem maradt. Telt múlt az idő. Egyszer mi történt, mi nem, a tündérek várába elapadt a víz. Majd meghaltak a szomjúságtól. Leüzentek a környékbeli embereknek, hogy vigyenek vizet. De az emberek erősen haragudtak a tündérekre. Senki sem vitt nekik. Akkor leküldték a tündérleányt, hogy hozzon vizet. De a tündérleány sehogy se tudta megmeríteni a korsóját a kutakban. Kérte az embereket, segítsenek neki, merítsenek vizet. Mondották az emberek. A templomainkat el tudtátok pusztítani, ugye? De egy korsót nem tudtok megmeríteni? Nem merítünk nektek vizet. Hát a tündérlánynak vissza kellett mennie víz nélkül. A tündérek meg majd elepedtek a szomjúságtól, de hiába. Minden forrás elapadt, ami a várban volt. Hát mit volt, mit nem tenni? Felkerekedtek, s ott hagyták Backa várát, elköltöztek más vidékre. Így többet emberi szem azon a vidéken nem látta őket.
1: Itt a vége, most jövél le!
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: MMR. A zene összeköt.
1: A hét magyar nótája.

de inkább keres magának helyet. Lelem hajol a tó fenekére, de inkább keres magának.

segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elrontott életet

szívába, oly jó lesik sírni. Olyan szép a mi szerelmünk, hogy az szinte ő.

gyönyörű virág. Olyan szép a világ, mint minden virág, mondd ugye te leszel a párom. Minden rózsán csókos lehelet, rabja lettem gyönyörű szép szemednek. Dobj egy csókot felém, te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Muzsikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad csak végig a fülembe.

Ha csókoltok felém, ha leborul elém, akkor majd kacagok reányom. Visszajön majd úgy, mint valaha, de én most már fügyülök a babámba. Ha csókoltok felém, ha leborul elém, akkor majd kacagok reányom.

a csaparunk őszi széllel. Miért hagytál itt minden álmot eldobva a boldogságot? Csak a bánat van te veled, keserű lett a kenyered.

senki nem jár ki hozzád. Édesanyád sokszor kérdi, hogy miért nem jössz, nem is érti. Más csillag van te feletted, de a szíved itt feletted.

hogyha egyszer a szerelem bekopogtatnál, majd megtudod, mi a sírás keserűség állal. Akkor te is a

0: de a múló évek során.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! 1920. június 4-én írták alá Párizs közelében azt a békeszerződést, amely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot és meghatározta az ország új határait. Az eseménynek jelentős gazdasági és kulturális hatásai lettek. A Magyarországgyűlés 2010-ben elfogadta a törvényt, amely szerint a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Akkor nyilvánították emléknappá június 4-ét. Itt a Muravidéken a Zsitkóc-Bödeháza határvonalon kialakított Hetés Barátságpark szimbolizálja leginkább a nemzet összetartozását. A Muravidéki Magyar Közösség ma este a Magyar Mennyegző című film megtekintésével emlékezik a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére. Fehér Ilona összeállítását hallják.
3: A Nemzeti Összetartozás napjának célja az összetartozás érzésének erősítése az egységes magyar nemzet koncepciója keretében, ami a külhoni magyar közösségek támogatásában nyilvánul meg. Az emléknap a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Ez a nap élő kötelék, amely a nemzet tagjait összeköti. Göncz László történész, kisebbségkutató az emléknap mai jelentőségét vázolja.
4: Ma már nem igen, vagy hát nagyon kevesen tudják azt, hogy mi is a jelentősége ennek az egésznek. Talán a különböző közösségek egyharmada, tudnám még mondani, hogy pontosan miről is volt szó, és ugye ilyen szempontból azért hát legalább a Nemzeti Összetartozás napján általában elhangzanak ezek a legfontosabb információk, hogy mi történt az első világháborút követő békekonferencián, nem csak Magyarország szempontjából, hanem általában a térség szempontjából. E tekintetben a nemzeti emlékezet, a nemzeti tudatformálás, tehát a közösségépítés szempontjából fontos. Ugyanakkor meg hát valamilyen formában úgy gondolom, hogy azért mégiscsak mindig alkalmat ad arra, hogy valamilyen konkrét programok sorakozzanak fel mellé, és ugye ezzel is, tehát érezhetővé válik a nemzet tényleges összetartozása úgy, hogy ez ma már semmilyen szempontból nem kérdőjelezi meg a létező államhatárokat, ennek a veszélye nem áll fönn. Azt a töbletet biztosítja a magyarságnak, hogy így jelképesen is, amellett, hogy tartozik egy országhoz, tartozik egy régióhoz, tartozik egy kisebb közösséghez, valamilyen formában kötődik a magyar nemzethez is, és hogyha a magyar nemzet úgymond alapterülete az Magyarország, akkor valamilyen szempontból, tehát Magyarországhoz is kötődik, anélkül, hogy ehhez határmódosításokba gondolkodna, vagy bármilyen más formában. Nagyon lényeges viszont az volna, ha azért ezzel egy picit az arra hivatott intézmények, főképpen oktatás, kulturális tevékenységet végzői, tehát intézmények nagyobb hangsúlyt fektetnének, mert nagyon sokszor találkozunk olyan szituációkkal, hogy végül is akár a muravidéki, tehát fiatalok nem is tudják, hogy ők, tehát bármikor is, már dédszüleik, vagy bárki más a családból, egy másik országnak is az állampolgára volt. És hogyha valahol az ősök és a történelmi gyökerek nem ismertek, akkor nagyon nehéz az identitásformálás, nagyon nehéz a közösségépítés, mert akkor nagyon hamar ugye ki lehet sikladni a gondolatmenetet. Ma a digitális világ, nem tudom, ilyen milliónyi számról napra lebontva hozza az információkat, és ezért kéne, hogy tehát valamilyen formában ezekkel a típusú kérdésekkel többet foglalkozunk, nem csak a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán, hanem akár az oktatási program keretében, akár tehát külön sorozatok keretében, mert akkor tudunk jó állampolgárai lenni bármelyik országnak is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi is a mi státuszunk, tehát honnan jövünk és hova tartunk.
3: Mondta Göncz László. Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő pedig így vélekedik.
5: Nagyon fontos, különösen itt a határtérségben, hogy ezt megéljük és megemlékezzünk. Ugye a Barátságparkban állítottunk egy emléktáblát, ami azt gondolom, hogy az üzenetében is elmondja azt az összetartozásnak a jelentőségét, és valahol az együttélés jelentőségét, és valahol vagy a fontosságát a többségi nemzettel, mert szerintem a kettőt nem lehet külön választani. jó látni azt, hogy ha az ember kimegy egy barátságparkba, hogy most is különböző rendezvények vannak, szinte egy ilyen természetes találkozó helyé alakult át. Ezelőtt 40-50 éve azt gondolom, hogy ezt senki nem gondolta volna, hogy ilyen lehetséges lesz, és én különösen örülök a barátságparknak olyan szempontból, hogy ezt olyan kezdeményezés volt, amely alulról jött, tehát az emberektől jött, a sikuciaktól, a bödeháziaktól jött, és emlékszem, amikor először ott kint voltunk, és tisztítottuk a parknak a területét, mert amikor valahol a politika, vagy a döntéshozók döntenek valami mellett, az sokszor kicsit olyan erőltetettnek tűnik, ennek még van egy igazi varázsa, és azt gondolom, hogy azóta is kiválóan szolgálja azt a célt, amelyre úgymond elképzelték.
3: Jelentette ki Horváth Ferenc. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából idén nem a Barátságparkban lesz megemlékezés. A szervezők a Lendvai Színház és Hangversenyterembe invitálják a Muravidéki Magyar Közösség tagjait, ahol a Magyar Mennyegző című 2025-ös magyar romantikus zenés néptáncfilmet vetítik, amely a népi hagyományok és kultúra erejének történetét dolgozza fel. Sós Mihályt, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóját kérdeztük a döntésről.
6: Úgy gondoltuk így közösen a többi szervezővel, hogy egy olyan filmet kéne bemutatni, ami összeköt, mert ugye a népzene, néptánc az mindenkit összehoz. Maga a mennyegző téma is egy olyan tematika, ami lényegében az embereket összehozza egy vidám eseményre, és egy olyan filmet szerettünk volna, amely új, amelyet még talán nem sokan láttak, vagy nem annyian láttak, és ezzel szerettünk volna lényegében kedveskedni elsősorban a muravidékieknek, de természetesen a szélesebb közönségnek is, úgyhogy várjuk ide természetesen a magyarországi látogatókat is, hiszen a film ingyenes, hogy filmmel ünnepeljük meg az összetartozás napját. Ez az ötlet, ez már lényegében a tavalyi évben megszületett, amikor a Semmelweis filmet hoztuk le közösen a Magyarország főkonzulátusával, és láttuk, hogy összehozza tudni nem csak a magyarokat, hanem a szlovénokat is, és ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a filmet is feliratozzuk, és a munkatársam fordításával valósult meg lényegében az, hogy ez a film szlovén feliratokkal van, szóval nem csak a magyarországi magyar, illetve a muravidéki magyar nézőket várjuk, hanem természetesen a szlovénokat is, és ezzel is közelebb hozni nekük is a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat, a magyar énekeket, zenét, és olyan formában, ahogy ők is megérthessék, ez nagyon fontos volt ennél a projektnél, és öröm számomra az, hogy lényegében a muravidéki magyarság össze tudott fogni, ugye a muravidéki magyar önkormányzat, mint az összes többi 5 községi önkormányzat közösen a Magyarország Lendva főkonzulátusával, és így egy közös, tényleg összetartozó projektet hozhattunk el Lendvára.
3: A szlovén felirattal ellátott magyar film vetítése ma 20 órakor kezdődik Lendván, a Színház és Hangversenyteremben. A belépés ingyenes. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
2: A Muravidéki Szociális Ügyi Központ a Muraszombati Rendőrigazgatósággal és Muraszombatváros önkormányzatával együttműködve szakmai konferenciát szervezett ma délelőtt Csendes üzenetek, gyermekek telefonon jelzett szorongása címmel a Park Színházban. Az eseményt, amelyen muravidéki középiskolások is részt vettek, az erőszakos bűncselekmények gyermekáldozatainak nemzetközi napja alkalmából szervezték meg. A konferencia célja, hogy rávilágítson a gyermekek szorongásának problémakörére, amely gyakran közvetve többek között a segélyvonalakhoz intézett telefonhívásokon keresztül fejeződik ki. Az üzenet egyebek mellett az, hogy a gyermekekkel és fiatalokkal való munka során nagyon fontos a szorongás jeleinek időben történő felismerése, a megfelelő reagálás és az aktív hallgatás szerepe. Szabó Márk riportja.
7: Odafigyelni, meghallgatni, bejelenteni, cselekedni. Sok lépés vezet el a hatékony segítségig, de mint társadalom ez a feladatunk, különösen pedig a rendőrségé, a szociális munkásoké és az iskola igazgatóké, de persze a szülőké is. Az egyik legfontosabb segítséget jelentő lehetőség pedig a TOM telefon is országunkban.
8: Moramo poslušati tudi vaš glas.
7: Szendra Bábic, a Muravidéki Szociális Ügyi Központ igazgatója azt mondja, hogy a gyerekek és fiatalok bajaikkal, gondjaikkal sokszor nem tudják, kihez forduljanak. Ezért sokszor csend honol, vagy túl halkak szavaik, hisz nem mernek szólni. Meg kell hallani tehát a kiskorúak hangját, meg kell ismerni őket, hogy értsük őket. A téma nem könnyű, az erőszakról, a hallgatásról, az egyedüllétről, a bizalomról már pedig beszélni kell. Félelem és bűnbakok keresése nélkül azon kell legyünk, hogy segíteni tudjunk gyorsan és hatékonyan. A halk üzeneteket a gyerekek sokféleképpen fejezhetik ki. Lemaradhatnak a tanulásban, magukba fordulhatnak, elcsendesülhetnek, erőltetett mosollyal titkolhatják bajukat. A legfontosabb, hogy összeszedjék bátorságukat és valakivel megosszák gondjaikat. Ilyenkor pedig az a fontos, hogy olyas valakit találjanak, aki meg tudja hallgatni őket és nem bagatelizálja el gondjaikat. Tehát nem egyből válaszokra van szükség, hanem első körben pusztán arra, hogy tényleg meghallgassák őket.
8: Mi najpomembneje, da imamo takoj vse odgovore. Najpomembneje je, da ga zares slišimo.
7: Szandra Bábics igazgató gondolatai voltak ezek. Felhívta még a figyelmet arra, hogyha egy fiatalnak van valami szégyelnivalója vagy gondja, az nem azt jelenti, hogy egyedül van ezzel. Tehát sokakkal történik ilyesmi, és az is fontos, hogy mindig van kiút és segítség is.
9: Že sam tak naslov srkonjega posveta nas takoj opomni, da stiske najmlajših in najbolj ranljivih članov naše družbe pogosto niso dovolj glasne.
7: A rendőrséget a muraszombati igazgatóság megbízott igazgatója Borut Kocet képviselte. Kiemelte, hogy már a konferencia jelmondata is jelzi, hogy gyakran halkan hallani csak azon gyerekek hangját, akik bajba kerültek. A rendőröknek meg kell hallgatniuk, meg kell érteniük és segíteniük kell az áldozatokat. Muravidéken kétség nélkül állítható, hogy a rendőrség a szociális ügyi központtal példásan működik együtt. Így sikerül tehát csak is közösen megvédeni a gyermekeket. Ezek a szolgálatok védhetik meg őket, de csak is a közös munkával és a leghatékonyabban dolgoznak. Mindehhez pedig bizalom kell, és akkor lehet egy biztonságosabb jövőt építeni. Így jön létre az a háló, amely felfogja és megvédi a gyerekeinket.
9: Če ti dve komponenti združimo, lahko ustvarimo resnično varno mrežo, ki otroka v stiski ujame in ga tudi zaščiti.
7: Mondta a rendőrség képviselője. A konferencián Jernéa Dománko és Cvetka Temlina 35 éve működő TOM, anonim, vagyis névtelen segélyező telefon tanácsadói mutatták be ezt a segítő szolgáltatást. Primos Pot belsek nyomozó, a központi rendőrségi igazgatóság munkatársa pedig ismertette a témában tapasztalt jelenségeket, a leggyakoribb veszélyforrásokat.
10: Živimo v času, kjer so spremembe postale naša stalnica, in spremembe se dogajajo tudi v družbi.
7: Damian Angel Muraszombat polgármestere is köszöntött a konferencián. Mint mondta, folyamatos változások történnek a társadalmunkban. Sajnos sok minden romlik is. Sok mindent láttunk már történelmünkben, de még mindig létezik az erőszak társadalmunkban. Az okai különbözőek, és sokszor nem is vesszük észre őket ebben a rohanó világban. Ezért támogatja Muraszombat városa és a község az ilyen alkalmakat. A fiatal barát bizonyítványa a rendelkező város azon van, hogy ezt így is kifejezze. Mint üzente, fiatalok, szólaljatok fel és hívjátok fel figyelmünket mindarra, ami nem jó a társadalmunkban. Adott hangot tehát a polgármester a fiataloknak, akik a bevezetők és a szakmai előadások után kerekasztal konferencián valóban elmondhatták véleményüket a témában.
2: Június 4-e Szlovéniában az önkéntes véradás napja. Az idei véradási kampány nagykövetei a cserkészek. Cigán Szilvia összeállítása.
11: A Szlovén Vöröskereszt és a két UKC keretében működő transzfúziós szolgálatok immár harmadik éve a Vaj a csapat részévé üzenettel emlékezik meg a Szlovén Véradók napjáról. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön a véradásra, és biztosítsa a véradás több mint 73 éves hagyományának fennmaradását. Az idei véradási kampány nagykövetei a Szlovén Cserkész Szövetség tagjai lettek. A szervezet 70 cserkész csapatot fog össze országszerte, és olyan értékeket képvisel, mint a felelősségvállalás, az együttműködés, az empátia és az önkéntesség, amelyek a véradás szellemiségével is összhangban állnak. A kampány különösen fontos a társadalom előregedése miatt. Szlovéniában a lakosság több mint 22%-a 65 év feletti. Így hosszú távon egyre nagyobb szerep hárul a fiatal generációkra a megfelelő vérellátás biztosításában. Tavaly több mint 7000 első alkalommal véradó csatlakozott a mozgalomhoz, ami meghaladta az előző évek átlagát. Szlovéniában mintegy 60 ezer rendszeres véradó van, közülük a többsége évente legalább egyszer ad vért, miközben naponta 350-400 véradóra van szükség az egészségügyi ellátás zavartalan működéséhez. Egyetlen véradással 450 milliliter vér leadásával akár 3 ember életét is meg lehet menteni. A Vöröskereszt lendvai területi szervezete és a Maribori UKC transzfúziós központja a lendvai közigazgatási egységben éves szinten 7 véradási akciót szerveznek, s átlagban mindegyiken 70 önkéntes véradó szokott jelentkezni. Gomzi Jablanovic Natália, a lendvai Vöröskereszt titkárától szerzett információ szerint nálunk is van kilátás az utánpótlásra. A társadalom előregedése miatt egyre több véradó kerül ki az aktív véradók köréből, miközben a fiatalok utánpótlása nem minden esetben tudja teljes mértékben ellensúlyozni ezt a folyamatot, de közvetlen környezetünkben fiatalok is csatlakoznak a humánus akcióhoz. Amint ismeretes, a véradáson egészséges, 18 és 65 év közötti személyek vehetnek részt. Nyáron, amikor több vérre van szükség, szintén szerveznek véradást területünkön, Dobronakon az új helyszín, ahol 2026. július 22-én jelentkezhetnek a régi és új véradók. A Szlovén Vöröskereszt továbbra is aktívan népszerűsíti a véradást, és köszönetet mond minden véradónak, önkéntesnek, szervezőnek, egészségügyi dolgozónak, támogatónak, akik mind hozzájárulnak a biztonságos vérellátás fenntartásához.
12: Szent Lászlón, ahol gazdag rétek és szép erdők találhatók, egy tanösvényt alakított ki a Goricskói Naturpark. Az odalátogatók a láprétegen élő állatok közül olyan különleges fajokat fedezhetnek fel, mint a lepkék, a skarlátbogarak, valamint a különböző ritka növények. A természetvédők feltérképezték a területet, és karókkal védelmi zónákat alakítottak ki a mocsári tarkalepke, a hangyaboglárka lepkék és más védett hernyók megmentése érdekében. A mocsári tarkalepke mára már kizárólag ezen a réten fordul elő. Arról, hogy pontosan milyen lépéseket tesznek meg a szakemberek, Gregor Dománykó, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
13: Z namenom, ka bi to vrsto sploh ohranili še naprej, v prihodnje mi vsako leto junija oziroma julija pregledamo te travnike, oziroma pregledamo...
14: Annak érdekében, hogy fennmaradjon ez a lepkefaj, minden évben, júniusban és júliusban átnézzük a réteket. Különösen a rédi ördög harapta fű jelenlétére figyelünk, mivel ez a lepke kizárólagos tápnövénye. Amikor a felnőtt lepkék májusban repülnek, erre a növényekre rakják le a petéket. A petékből kikelő hernyók a növény leveleivel táplálkoznak, miközben egy közös, pókhálószerű szövedékfészket készítenek, amelyben biztonságban élnek. Az ördögharapta fű dús állományának köszönhetően a hernyók augusztus végéig, szeptember elejéig sikeresen fejlődnek, és a kaszálás során sem pusztulnak el, ha a területet megvédjük. A tél folyamán egészen március végéig ebben a védett szövedékfészekben a növényzet alsó részén maradnak. Tavasszal itt fejlődnek ki a bábok, majd május folyamán ezekből bújnak ki az új, felnőtt lepkék.
15: Kiemelten fontos, hogy ezeket a helyeket karókkal jelöljék ki a szakemberek. Mivel a hernyók szövedékfészkei aprók, így könnyen rejtve maradnak a dúsfűben. A magas fakarók viszont messziről és egyértelműen jelzik, hogy hol kell felemelni a kaszát és kikerülni a megvédendő területet. Karozás nélkül a lepkék életciklusa megszakadna, és a faj végleg eltűnne erről a területről.
13: Gréza A Szent Lászlón található rét nem csak Goričkon, hanem Szlovénia északkeleti részén is a leggazdagabbak közé tartozik. Egy közel 20 hektáros területről van szó. A terület extenzíven fenntartott gyep, ami azt jelenti, hogy évente mindössze egy vagy két alkalommal kaszálják. Ennek köszönhetően maradhatnak fenn itt olyan védett lepkefajok, amelyek máshol már kipusztultak. Közéjük tartozik a mocsári tarkalepke és a nagyfoltó hangyaboglárka is, amelyek jelenléte rendkívül különlegessé teszi ezt a területet.
15: Nyilatkozta rádiónknak Gregor Dománko, a Goričkoi Naturpark szakmunkatársa.
2: Kedves hallgatóink, a terepjáróban Fehér Ilona, Szabó Márk, Cigán Szilvia és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
16: MMR. A zene összeköt.

0: Horizont.
1: Ferenc Katya, lendvai fuvola művész, ismét szülővárosában koncertezett. Mégpedig nem is akármilyen okokból. A fiatal tehetség jelenleg a Bécsi Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója, aki heteken belül befejezi tanulmányait. Már csak mesterkoncertje van hátra, amelynek főpróbáját itt Lendván tartotta. Kulturális műsorunkban erről szólunk bővebben. Horizont pénteken 10 óra 15 perctől.
0: Horizont. MMR.
2: A mi rádiónk.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Az FC Barcelona világszerte több mint 50 saját utánpótlást nevelő központot, az úgynevezett Barça Academy-t működteti a 6 és 18 év közötti korosztályok számára. Ezek az intézmények az összes kontinensen jelen vannak, és a katalán klub hivatalos szakmai módszertanát alkalmazzák a fiatal labdarúgók képzésére. A helyi játékosok a La Masia hagyományaira épülő taktikai, technikai és értékalapú képzést kapják. Az egyik ilyen akadémia, a Barça Academy Hungary, az FC Barcelona hivatalos magyarországi utánpótlás központja. Az U12-es csapat a hétvégén Lendván szerepelt, és a 8. helyen végzett a nemzetközi tornán. Az edzővel és két játékossal beszélgetünk a mai Arénában. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk!
2: So, hello, my name is Sergio García. I'm a coach from Barça Academy Hungary, and I'm a Spanish coach. So I came
3: Sziasztok!
2: From
3: a nevem Sergio García, a Barça Academy Hungary edzője vagyok, spanyol trénerként dolgozom. Egy évvel ezelőtt érkeztem Barcelonából Budapestre, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, mert rendkívül élvezem ezt a munkát, nagyszerű tapasztalat számomra. Az a célunk, hogy a barcelonai módszertanunkat, illetve az ott alkalmazott

0: edzésmódszereket ide is elhozzuk mindazoknak a játékosoknak, akik velünk szeretnének dolgozni. Természetesen a klub értékeit is szeretnénk átadni, megmutatni, hogyan gondolkodunk nem csak a futballról, hanem az életről is. Az elképzelésünk az, hogy a játékosok mindig a labdával dolgozzanak. Folyamatosan birtokolni akarjuk a labdát, játszani akarunk vele, és minden helyzetben előnyt szeretnénk kialakítani. Ez a filozófiánk, ezt a fajta futballt szeretnénk képviselni és népszerűsíteni. Csapatom játékosai 2014-ben születtek, tehát 12 éves srácokról beszélünk. Nagyon jó együttesről van szó, rendkívül büszke vagyok a játékosok színvonalára. Az olyan tornákon, mint a lendvai, tudunk igazán fejlődni, amikor erős ellenfelekkel mérkőzünk meg, mint például a Maribor, amely nagyon jó csapat. Az ilyen minőségű ellenfelek ellen játszva tudjuk tovább emelni a saját szintünket, és fejlődni a játékban is.
1: Sergio García a lendvai tornáról és csapata szerepléséről is beszélt.
0: A torna célja, hogy a gyerekek egy másfajta környezetben is kipróbálhassák magukat, eltérően attól, amit nálunk Budapesten tapasztalnak. Mi egy bajnokságban szerepelünk, ahol időnként magasabb, máskor alacsonyabb színvonalú ellenfelekkel találkozunk. Azért jöttünk Lendvára, hogy olyan erős csapatokkal mérkőzhessünk meg, amelyek ellen a legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk. Pontosan ez a célunk, olyan ellenfeleket találni, amelyek segítenek bennünket a fejlődésben olyan helyzetekben is, amelyekkel a hazai bajnokságban nem feltétlenül találkozunk.
1: Hogyan lehet csatlakozni a Barca Akadémiához? Hogyan zajlik a játékosok kiválasztása?
0: A rendszerünk úgy működik, hogy bárki csatlakozhat az akadémiához. Természetesen folyamatosan figyeljük a játékosokat, akiket beilleszthetünk a csapatainkba, de az akadémia minden érdeklődő számára nyitott. A játékosokat ezután különböző csapatokba soroljuk a tudásszintjük alapján. Az a csapat például, amely most Lendván szerepel, az úgynevezett piros szinthez tartozik, ami az akadémia legmagasabb szintjét jelenti. Ennek megfelelően alakítjuk ki a csapatokat. Több szintünk is van, és a gyerekek ezeknek megfelelő bajnokságokban versenyeznek, illetve az edzések is a szintjükhöz igazodnak. Jelenleg 16 játékos tartozik a csapatomhoz. Budapesten 9 a 9 elleni rendszerben játszunk. Azért van viszonylag sok játékosunk, mert rendszeresen lehetőséget adunk a legjobbaknak, hogy feljebb lépjenek az idősebb korosztályba, az U13-as csapathoz. Így egy olyan dinamikus rendszert alakítunk ki, amelyben a játékosok különböző szerepekben és helyzetekben fejlődhetnek. Az akadémián U7-es korosztálytól egészen U16-ig dolgozunk a gyerekekkel. Az U16-os korosztály után pedig lehetőséget biztosítunk számukra, hogy olyan klubokhoz kerüljenek, amelyek kapcsolatban állnak velünk. Így a játékosok nálunk kapják meg az alapokat és a képzést, majd ezt követően segítjük őket a továbblépésben és a pályafutásuk következő szakaszában.
1: A legtehetségesebb fiatalok számára lehetőség nyílik edzésre az FC Barcelona központjában Spanyolországban.
2: We have a 10 days training in Barcelona.
0: A kiválasztott játékosok számára 10 napos barcelonai edzőtábort biztosítunk. A folyamat során videókat küldünk a játékosokról, emellett a spanyol szakemberek időnként személyesen is ellátogatnak hozzánk, hogy megfigyeljék őket. Folyamatos kapcsolatban állunk a Spanyolországból érkező edzőkkel, és rendszeresen tájékoztatjuk a Barcelonát a játékosok fejlődéséről, játékstílusáról és egyéni adottságairól. A klubba beküldött videók és információk alapján dönt arról, hogy kik kapjanak lehetőséget az utazásra. Ha az FC Barcelona kiválaszt egy játékost, lehetőséget kap arra, hogy 10 napot Barcelonában töltsön, és részt vegyen az akadémia programjában. Ez a 10 napos program a Barça Academy világméretű hálózatának minden akadémiájára kiterjed. Így egy magyar játékos együtt edzhet például román, marokkói vagy más országokból érkező fiatalokkal. Ez nem csak futballszakmai szempontból jelent értékes tapasztalatot, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek nemzetközi környezetben ismerkedjenek meg egymással és új élményeket szerezzenek.
1: És hogyan kezdődött Sergio Garcia edzői pályafutása, voltunk kíváncsiak.
0: Pályafutásomat több spanyolországi klubnál kezdtem. Az első tapasztalataimat a Valencia Akadémiáján szereztem. Valószínűleg sokan ismerik a klubot, amely a spanyol élvonal egyik meghatározó együttese. Olyan játékosok kerültek ki onnan, mint David Silva vagy David Villa. Én is ennél az akadémiánál dolgoztam edzőként. Később lehetőséget kaptam a Barcelonától, hogy részt vegyek egy edzői kiválasztási folyamatban. Ez egy hosszú és összetett eljárás számos feladattal és vizsgával. Akik megfelelnek az elvárásoknak, azok lehetőséget kapnak arra, hogy a Barcelonánál vagy a klub nemzetközi akadémiai hálózatának valamelyik tagjánál dolgozzanak. Egy évvel ezelőtt csatlakoztam a Barcelonához. Először 3 hónapot töltöttem Barcelonában, majd ezt követően kerültem Magyarországra, ahol már egy éve dolgozom. Nagyon jó csapat vesz körül. A kollégáim közül sokan beszélnek angolul, és ha nyelvi nehézségek adódnak, segítenek a fordításban. Emellett van egy másik edző is mellettem, aki szintén támogat ezekben a helyzetekben. Így jelenleg már nincs különösebb problémám a kommunikációval, bár az elején természetesen nehezebb volt. Mostanában pedig igyekszem magyarul tanulni. Nagyon nehéz nyelv, de fontosnak tartom, hogy elsajátítsam, mert így tudom a lehető legjobb támogatást és lehetőségeket biztosítani a játékosaim számára.
1: Az akadémia évente megrendezi saját nemzetközi tornáját is, a világkupát Barcelonában, amelyen a világ minden tájáról érkező fiatal tehetségek mérkőznek meg egymással. A Barça Academy Hungary 2 fiatal kapusának is az álma, hogy egyszer részt vennének ezen a tornán. Őket hallják most.
3: Sindő Marcel vagyok, és a Barça Akadémia U12-re kapusa.
4: Bordány Ákos vagyok, és szintén a U12 Barça Akadémia Hungary kapusa.
5: Elmondanátok, hogy milyen egy ilyen híres klubnak az akadémiájának a tagja lenni?
3: Szerintem nagyon nagy élmény, és én tisztelettel hordom a címert a szívemnél.
5: Mióta vagy tagja az akadémiának?
4: 3-4 éve. És nagyon örülök, hogy tagja látok, nagyon jó sálni a címert szívem.
5: Miért döntöttél, hogy csatlakozzol?
4: Hát egy nagyon jó klubnak ígérkezett, és tényleg az is. Jók a meccsek, lehet védeni sokat.
5: Igen.
4: És ja, igen, ennyi kb.
3: Igen, én mindig itt szerettem volna játszani, és én úgy kerültem ide, hogy az előző klubomból ide javasoltak, hogy menjek, mert ott nem ilyen szintű mérkőzéseket játszottunk, és nem mentünk annyi tornára.
5: És milyen érzés volt, mennyire örültél, mikor megkaptad a lehetőséget akkor?
3: Nagyon örültem, de először még csak a B csapatba kerültem, és onnan kellett, hogy felküzdjem magam az A csapatba.
5: Elmondanád, hogy milyenek akkor az edzések, mi a különlegessége a Barcelona Akadémiának az edzés módszereje, az edző, mivel foglalkozik veletek pontosan?
4: Hát leginkább sok possession játék van, ilyen labdatartás.
5: Igen.
4: Ugye ez a Barca specialitása.
5: Igen.
4: Sok cica van, és aztán meccs a végén, meg szoktak lenni még ilyen speciális edzések is. Uh-huh.
5: És hetente hány alkalommal van edzésetek?
4: 4.
5: 4?
4: Igen, plusz 1-2 meccs.
5: És említetted, hogy rengeteg tornákra akkor jártok. Ugye idén ez akkor már hányadik torna a számotokra?
3: A 4. vagy az 5. Ilyen nemzetközi torna, amilyet nemzetközi szinten játszunk.
5: Uh-huh. És milyenek így a benyomások az eddigi tornákról? Mennyire vagytok elégedettek, ahogy sikerültek, illetve a saját teljesítményetekkel?
3: Szerintem elégedettek lehetünk, mert azért ez a nemzetközi szint egy erős szintet képvisel, és bár nem mindig jutunk be az aranyágra, de szerintem akkor is tiszteletteljesen teljesítünk.
1: Az utolsó előtti 17. fordulóhoz érkezett a Dolinska kis pályás labdarúgó liga. A lakos ma 19 órakor hazai pályán a Bobri Dolnya Bystrica csapatát fogadja. Ez lesz a lakosi gárda utolsó hazai meccse. A szezont jövő pénteken a sereghajtó Mélinci otthonában zárják. A második helyzet Zvezda Völgyi falu számára június 8-án hétfőn 18 órakor otthon zárul a bajnokság a tabella harmadik Gomilica ellen. Ezzel pedig végéhez ért a csütörtöki aréna is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkkal pénteken jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
6: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Nyáron mindenki megtalálja a számára a legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget. Az évszak árnyoldalaival azonban csak akkor szembesülünk, amikor megjelennek az első kellemetlenségek. Zúg a fejünk, bedagad a lábunk, viszketnek a szúnyog csípések, vagy éppen az emésztőrendszerünk mondja fel a szolgálatot. Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológia és kémia tanár szerint a természet kínálata gyógynövények segítségével e problémák többsége enyhíthető vagy orvosolható. Hogy hogyan? Azt megtudhatják az eheti rádiórendelő című műsorból. Tartsanak velünk szombaton 10:15 perckor.

MMR. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.

A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet nemrégiben új igazgatót kapott, Igor Magdics személyében. Igor Magdics májustól hivatalosan is átvette a közintézet vezetését. Megbízatása 4 évre szól. A turizmusban szerzett több évtizedes tapasztalattal érkezik a pozícióba. Programjában pedig többek között a lendvai turisztikai kínálat összekapcsolását, az együttműködések erősítését és a rendezvények továbbfejlesztését emelte ki. Mai adásunkban vele beszélgetünk terveiről, elképzeléseiről és a lendvai turizmus jövőjéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Az új igazgató szerint Lendva számos olyan adottsággal rendelkezik, amelyekre hosszú távon is lehet építeni. Igor Magdics elmondta, milyen jövőt képzel el a lendvai turizmus számára, és melyek azok a célok, amelyeket az elkövetkező években szeretne megvalósítani.
1: Po več kot 25 letih dela v gospodarstvu sem se enostavno želel vrniti v domači kraj.
2: Több mint 25 év gazdasági szférában eltöltött munka után úgy éreztem, hogy szeretnék visszatérni a szülővárosomba, és a tapasztalataimat, valamint tudásomat arra fordítani, hogy itt valami maradandót hozzunk létre, változást érjünk el, és áttörést hozzunk. Lendva turizmusát már akkor is figyelemmel kísértem, amikor még a lendvai termálfürdőben dolgoztam, de később is, amikor Muravidéken tevékenykedtem. Végső soron itt is élek, és nyitott szemmel járok. Rengeteg értékkel és különlegességgel rendelkezünk, ugyanakkor meggyőződésem, hogy még számos lehetőség áll előttünk ezek továbbfejlesztésére. Mindig azt mondom, hogy Lendva adottságai sok tekintetben Toszkánáéhoz hasonlíthatók. Széles turisztikai kínálattal rendelkezünk. A borászattól és gasztronómiától kezdve a termálvizen át egészen a gazdag történelmi és kulturális örökségig. A legnagyobb kihívás abban rejlik, hogy mindezt egységes turisztikai kínálattal kapcsoljuk össze, hogy minden terület megtalálja a maga helyét és szerepét, mint különleges, egyedi turisztikai termék. Ugyanakkor ezek együtt egy összefogott, harmonikus élményt nyújtsanak a vendégek számára. Ez lehetővé teszi, hogy hozzánk olyan látogatók is érkezzenek, akik eltérő érdeklődési körrel rendelkeznek, mégis közösen tölthetik el pihenésüket nálunk. Úgy gondolom, hogy nem csak Szlovéniában, hanem a szélesebb térségben is kevés olyan hely található, amely ennyire sokszínű és ennyire gazdag lehetőségeket kínál.
0: Az új igazgató szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a már meglevő turisztikai értékeket jobban összekapcsolják egymással, és egységesebb kínálatot alakítsanak ki.
1: A lendvai preditve so izredno odmevne, po moje.
2: Igen, a lendvai rendezvények rendkívül nagy visszhangot keltenek, ugyanakkor véleményem szerint szükségük van egyfajta megújulásra. Ez azt jelenti, hogy meg kell őriznünk mindazt, amiért az emberek ide látogatnak, ugyanakkor időről időre mindannyian vágyunk valami újra is. Éppen ezért munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a következő években bizonyos újdonságokat is bevezessünk. Arról azonban, hogy ezek pontosan mik lesznek, egyelőre még korai lenne beszélni. Az viszont tény, hogy ezek a rendezvények kiváló kirakatot jelenthetnek egész éves turisztikai kínálatunk számára. Már találkoztam a lendvai szőlősgazdákkal is, hiszen a bor kiemelten fontos termékünk, még akkor is, ha egyre kevesebb a szőlőültetvény. Ez azonban nem jelenti azt, hogy boraink ne lennének egyre jobb minőségűek. Éppen ellenkezőleg. Feladatunk, hogy összekapcsoljuk szolgáltatóinkat, erőt adjunk nekik, és megmutassuk őket a világnak. Úgy gondolom, hogy Lendva az elmúlt években túlságosan zártan működött, mintha a saját határaim belül maradt volna. Folyamatosan egymáshoz hasonlítottuk magunkat, egymással versenyeztünk, pedig turisztikai kínálatunk összekapcsolása azt eredményezheti, hogy egyik termékünkkel a másikat is erősítjük és népszerűsítjük. Meggyőződésem, hogyha össze tudunk fogni, és képesek leszünk közös turisztikai termékeket kialakítani, akkor rendkívül sikeresek lehetünk. A közintézet feladata természetesen az, hogy koordinálja ezeket a folyamatokat, és biztosítsa a megfelelő promóciót. Be kell bizonyítanunk, hogy megérdemeljük az emberek bizalmát, és hogy hihetnek bennünk. Véleményem szerint túl sokáig maradtunk rejtve az irodák falai között, és nem mentünk eléggé az emberek közé. Számomra a turisztikai szolgáltatók, valamint a turisták, mint vendégek, és a köztük kialakuló kapcsolat a legfontosabb. A célom az, hogy ezen a területen sokkal aktívabbak legyünk, hogy ne csupán elméletekkel és számítógépen készülő projektekkel foglalkozzunk, hanem hogy ezek a projektek a valóságban is életre keljenek. Úgy gondolom, hogy a turisztikai szolgáltatók, legyen szó szőlős gazdákról, falusi turizmussal foglalkozókról vagy szállásadókról, túlságosan le vannak terhelve a mindennapi munkájukkal, ezért szakmai támogatásra van szükségük. Segítségre van szükségük mind a promóció, mind a turisztikai termékek kialakítása, mind pedig azok megfelelő piaci elhelyezése terén. Ők kiválóak a megvalósításban, nekünk pedig abban kell jónak lennünk, hogy ezt megfelelően értékesítsük és bemutassuk.
1: Oni so dobri v izvedbi, mi pa moramo biti dobri v prodaji tega.

0: A programjában a határon átnyúló együttműködések is hangsúlyos szerepet kapnak. Igor Magdit szerint ezen a téren korábban több sikeres kapcsolat is működött, amelyeket érdemes lenne újraépíteni.
1: Rendkívül fontos témáról van szó, ugyanakkor őszintén el kell ismernünk, hogy az elmúlt években szinte kizárólag Magyarországon kerestünk partnereket. Természetesen ez fontos és helyes irány, és a jövőben is folytatni kívánjuk ezt az együttműködést. Ha azonban visszagondolunk a 90-es évekre, akkor láthatjuk, hogy kiváló kapcsolatot ápoltunk például Sarsberggel, amely akkoriban Ausztria stájerországi tartományának egyik legsikeresebb községe volt. Továbbá Haushammal, amely München környékének egyik rendkívül sikeres bajor települése, valamint Carraróval, amely szintén egy kiemelkedően sikeres olaszországi város. Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű együttműködéseket ismét keresnünk kell. Újra ki kell építenünk ezeket a kapcsolatokat, és tanulnunk kell tőlük.
0: A nyári és őszi rendezvények továbbra is meghatározó szerepet töltenek be Lendva turisztikai életében. Az igazgató szerint azonban fontos, hogy az esemény kínálat az év többi részében is bővüljön.
2: A Festival Vinarium letos 22. augusta Bogracsfest, 29. augusta Lendavská trgáta.
1: A Vinarium Festival idén augusztus 22-én kezdődik a Bogracsfesttel. Augusztus 29-én lendvai szüret, és természetesen nem feledkezhetünk meg szeptember 5-éről sem, amikor a Vinarium kilátó fennállásának 11. évfordulóját ünnepeljük. Ezek olyan rendezvények, amelyek mellett ki kell tartanunk, és amelyeket tovább kell fejlesztenünk. A Vinarium Fesztivál ideje alatt számos további program is zajlik, amelyek egyre nagyobb látogatottságnak örvendenek. Ezek kapcsolódnak a kultúrához, az itt élő különböző nemzetiségek hagyományaihoz, valamint a lendvai borokhoz is. Emellett szeretnénk több rendezvényt szervezni az év más időszakaiban is, különösen tavasszal, májusban és júniusban, amikor a szőlősgazdáknak is több idejük van az ilyen jellegű eseményekre, és nyitottabbak az együttműködésre. Teljes mértékben szükséges tehát, hogy tovább építsük és fejlesszük Lendva rendezvény kínálatát, összekapcsoljuk azt a várban zajló kulturális eseményekkel, valamint a termálfürdő kiemelten látogatott időszakaival és más vonzó időpontokkal. Jelenleg például ideális időszak van a kerékpározásra és a túrázásra, ezért fontos, hogy az ideérkezőknek ne csupán sportolási lehetőséget kínáljunk, hanem további élményeket is adjunk számukra. Természetesen meg kell találnunk az utat az emberekhez is. Mi, akik Lendván élünk, mindannyian érzékeljük, hogy a város sokszor üres, az emberek inkább otthon maradnak, miközben szívesen látogatják a Porciunkulova rendezvényt, a Spáncirfestet, vagy a muraszombati eseményeket. Nem látom okát annak, hogy miért ne jönnének el Lendvára is. Nekünk most az a feladatunk, hogy a lendvaiakat is kimozdítsuk a nappaliaikból az utcákra, mert akkor leszünk igazán sikeresek.
2: Mi moramo lendavčane iz dnevnih sob spraviti na ulice, potem bomo uspešni.

0: Az új igazgató programjában azt is hangsúlyozza, hogy pontosabban kell meghatározni a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, valamint a Lendva várja önt turisztikai szövetség feladatait, hatásköreit és felelősségi köreit.
1: Úgy gondolom, hogy az együttműködés kialakult, folyamatosan működik és alapvetően jó. Sokan csodálkoznak azon, miért van szükség itt két különböző szervezetre. A történelmi fejlődés alakította így a helyzetet, és amíg ezen nem történik változás, addig ez így is marad. A Lendva várja önt turisztikai szövetség véleményem szerint jó munkát végez. Sikeresen szervezik programjaikat, a vinárium kilátó működése is megfelelő, és úgy látom, hogy az ott működő vendéglátó szolgáltatók is elégedettek. Vendégek is érkeznek szép számban, ugyanakkor továbbra is kihívást jelent a zipline, amely még nem működik úgy, ahogyan azt megérdemelné, és ahogyan mindannyian szeretnénk. Az együttműködésünk velük folyamatos és aktív. Ez azt jelenti, hogy kölcsönösen támogatjuk egymást a promócióban, legyen szó turisztikai eseményekről, promóciós rendezvényekről vagy vásárokról. Számos eseményen közösen veszünk részt. A Vinárium, a Lendva várja önt turisztikai szövetség, a Turisztikai és Fejlesztési Intézet, valamint a Lendvai Termál Resort is, hiszen mindannyian együtt alkotjuk Lendva turizmusát.
2: Vinárium, kot turisztikai zvéza Lendva vábi, kot závod za turizem i razvoj, te turi terme Lendava. Kajti mi vsi skupaj smo lendavski turizem.
0: A sportturizmus az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, és Lendván is komoly lehetőségeket látnak ezen a területen. Igor Magdics szerint a rekreációs programok és a sportesemények a jövőben fontos szerepet kaphatnak a turisztikai kínálat bővítésében.
2: Sport lahko delimo na dva dela. Eno je rekreativni sport, eno je profesionalni sport, torej v smislu športne priprave.
1: A sportot alapvetően két részre oszthatjuk. Az egyik a rekreációs sport, a másik pedig a professzionális sport. A rekreációs sport területén úgy gondolom, hogy sok minden megvalósult már. Nem tudom, miért szűntek meg például a kerékpáros maratonok és a hasonló rendezvények. Véleményem szerint szükség lenne olyan események megszervezésére is, mint például egy futás a kilátóig verseny, ahol a résztvevők Lendva központjából futnának fel a Vinárium kilátóhoz. Meggyőződésem, hogy ez rendkívül érdekes lenne a hegyi futók számára. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ami viszont a professzionális sportolókat és az edzőtáborokat illeti, ott az egyik legnagyobb problémát a megfelelő színvonalú szálláskapacitás hiánya jelenti. Ez komoly hátrány számunkra. Korábban a Terme 3000-ben dolgoztam, ahol rendelkezésünkre állt egy 5-csillagos szálloda, így komoly futballcsapatokat is fogadni tudtunk. Lendván sajnos jelenleg erre nincs lehetőségünk, mert nem rendelkezünk ilyen kategóriájú infrastruktúrával. Ugyanakkor egy lépéssel alacsonyabb szinten még mindig komoly lehetőségek állnak előttünk. Meg tudunk szólítani fél amatőr vagy fél profi csapatokat, például harmadosztályú együtteseket, amelyek szintén keresnek felkészülési helyszíneket, és őket el tudjuk hozni Lendvára. Rendelkezésünkre áll két szálloda, apartmantelepek, valamint a szurcszobás szállodai rendszerbe tartozó gyönyörű hegyi pincés házak is, ahol ezek a vendégek kényelmesen megszállhatnak. A feladatunk az, hogy meggyőzzük őket arról, Lendva a legjobb választás számukra.
2: V razpršenem hotelu, kjer lahko ti gosti bivajo in enostavno jih je treba prepričati, da smo najboljši.
0: Igor Magdics igazgató megerősítette azt is, hogy a tervek szerint hamarosan új székhelyet kap a közintézet, mégpedig Lendván a város szívében. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Bucsák Filip, szerkesztője Ftichár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
3: Mura Vidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

MMR. A zene összeköt. Yeah!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: semmi vész. És le se veszed a körmöd.
1: Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

alszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

elfelejtem, hogy milyen, amiben vár.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.